0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunamiriadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes-óceáni partvidékén. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolodko Mihály, a Kárpátaljáról ide települő, a szovjet múltat maga mögött hagyni kívánó művész, szovjet hősi emlékművet talált Budapest szívében, a Szabadság téren. Bár a Vörös Hadsereg 1991-ben kivonult Magyarországról, nyomuk és emlékük a mai napig része a városnak. Ezt a furcsa kettősséget fejezte ki a kis Prüspárnára helyezett usánka, szovjet-orosz téli katonai fejfedő miniszobra, amelyet 2019 végén helyezett el a Szabadság tér 15-ös számú ház előtti kerítésének tövében. Az egyik országgyűlési képviselő azonban, félreértelmezve a szobor üzenetét, nem sokkal a szobor kihelyezése után fogott egy baltát, és egy videóstáb szeme előtt leverte a helyéről a bronz usankát, és bedobta azt a Dunába. A szobrász visszavágott, méghozzá tőle várható módon. A megsemmisített szobor helyére egy úgynevezett reakciószobrot helyezett el. A balta egy formás díszpárnán kapott helyet, ugyanott és ugyanúgy, mint elődje, a megsemmisített usánka.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 000 voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnau császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ilyet a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupola csarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola-Arriba térségében volt. A földmozgás és a hatos erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvénycikk rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kis hajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Ma is változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvan ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is csak 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek be. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár jövőre a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. A több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezett jelenlegi formáját. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kértőívet. Erről Vitézi Dávid beszélt, elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban, hozzátette. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtást és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és amiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Erős a Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érezhető volt. Az épületek megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. Ma délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Többfelé várható eső, a Tiszántúlon marad a napos idő. A szél gyenge marad. A hajnali 4-10 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Több mint 35 ezer négyzetméteren készül Budapest új egészségügyi központja. 2024 óta zajlik a Budai Egészségközpont, valamint az Országos Gerinc Gyógyászati Központ átfogó fejlesztése az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál, írja a Magyar Építők. A portál rámutatott, hogy a munka első nagy szakasza már befejeződött, ugyanis az A, valamint a B tömböt már felújították, a C tömb pedig áprilisban ért el szerkezetkész állapotát. Utóbbi épületben egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, valamint betonozási, festési és burkolási munkák. Hozzátették, hogy ez a feladat túlmutat egy új tömb megépítésén, ugyanis az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják. Az A és a B épületek felújítását másfél év alatt végezték el. A folyamat végén az Országos Gerinc Gyógyászati Központ visszaköltözhet az épület együttesbe. A szerkezeti beavatkozásokat követően külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették az A tömb szerkezetét. Emellett felújították a műtőket, korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert, továbbá vastag kőzetgyapott hőszigetelés került a külső falakra. A C-tömb építését 2024 márciusában kezdték meg, majd bő egy évvel később a szerkezetépítési munkák is elindulhattak. 2026 márciusában betonozták a záró fődémet, a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, miközben a zsaluzott felületek nagysága elérte az 57 ezer négyzetmétert. Ennek végeztével a munka súlypontját a homlokzatra, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyezték át. Hozzátették, hogy a szervezés és a lebonyolítás is precíz logisztikát igényel, mivel rendkívül sűrű a városi környezet. Ezért pontosan tudni kell azt, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Emellett a külső közműépítés is szoros koordinációt igényel. Kiemelték, hogy az is alapvető elvárás, hogy egy esetleges áramkimaradás még rövid ideig se veszélyeztesse a berendezések működését, ezért a villamos energia ellátást több egymástól független rendszer biztosítja. A végső átadást 2027 őszére tervezik, amivel a Budai Egészségközpont épületállományának területe 35.500 négyzetméterre nő. Összesen 250 ágy, 17 műtő és 87 rendelő lesz, a három tömb pedig egyetlen kórházként fog működni.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten a hétvégén útszükleten kell áthajtani a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják már a fél útpályát a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma reggel 7 órától délután 14:30-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Halász utca között. Illetve szintén 7 órától 12:30-ig a pesti alsó rakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között. Ma délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint lezárásra kell készülni ma délelőtt a BEM rakpart Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, illetve a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepei túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a budapesti központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint 3 hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 000 költöztek másik településre, további 191 000 pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 000 települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csak nem 10 000 váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 ezer lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 ezres települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található. A 30 éves költő közösségi adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratko unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Folytatódik a változékony esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat is. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok felfüggesszék a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanak a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak. Az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Ma van a Hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már egyre több felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.
5: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Új olaszországi útvonallal bővül a Vizer kínálata. Nagykorú lett a Megyeri híd, és hamarosan szó lesz arról is, hogy összeírják Budapest kutyáit.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot, és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 ezer forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Bibliotheca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Cascinelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti faburkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London 3. lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027 júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente 2-szer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesch Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte, többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával. Meggyőződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítés időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további egy évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesch Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendégek költése például meghaladja az európai turistákét, az amerikaiaké ennek akár a háromszorosa, az ázsiaiaké pedig mintegy a kétszerese lehet. A szakember szerint ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség van, a repülőtér fejlesztése elengedhetetlen, emellett örök téma a reptérek ki- és bejutás kérdése. Emellett a főváros egyik legfontosabb jelenleg részben kihasználatlan lehetőségét a konferenciaturizmusban látja, Budapestnek a jelenleginél jóval nagyobb részesedést kellene megszereznie ebből a szegmensből. Hangsúlyozta, hogy a Dunapartban továbbra is jelentős kiaknázatlan turisztikai potenciál rejlik, a fejlődést azonban több területen a túlzott szabályozás is akadályozza. Az interjúban szóba került Budapest belvárosának köztisztasági és közbiztonsági helyzete is. Flesch Tamás komoly és gyorsan kezelendő problémának tartja, hogy a visszaváltható palackokat keresők rendszeresen kiborítják a kukákat, miközben megítélése szerint az utcai droghasználat is látványosan rosszabb képet mutat az utóbbi időben.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját, ami egyúttal az ország első nagyméretű ferdekábeles hídja is. Az 1861 méter hosszú Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Az átadásakor ez volt Budapest 10. az ország 19. Duna hídja. Az építkezés 2006-ban kezdődött, de egy árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba veszett. Az építési munkálatok a komoly műszaki kihívások ellenére 2 év alatt befejeződtek, a Nagy Duna hídjának próbaterhelését 2008. augusztus 22-e és 24-e között éjjelente tartották, 48 homokkal megrakott, egyenként 43 tonna össztömegű teherautóval. A műszaki átadás augusztus 27-én kezdődött, az avató ünnepséget szeptember 13-ai nyílt napon tartották, a hidat szeptember 30-án helyezték forgalomba. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást indított, sokáig úgy nézett ki, hogy Chuck Norrisról fogják elnevezni, míg nem Stephen Colbert amerikai tévés arra nem buzdította a nézőit, hogy szavazzanak rá. Az ügyben illetékes Földrajzi Név Bizottság végül nem vette figyelembe a voksolás eredményét, és a Megyeri híd elnevezést választotta, utalva arra, hogy a híd keleti partjánál Káposztás-Megyer, a nyugatinál Békás-Megyer fekszik. A 62 milliárd forintos költséggel megépült híd hatalmas méreteit jól érzékelteti a beépített anyagok mennyisége. A beépített vasbeton szerkezet 120 ezer köbmétert, az acél szerkezet 12 ezer tonnát, az aszfalt burkolat 46.250 négyzetmétert, a sóvédő bevonat 25 ezer négyzetmétert tesznek ki, az építés során 452 nagy átmérőjű furt vasbeton cölöpöt használtak fel. Az 5 híd együttesből álló Megyeri híd legimpozánsabb szakasza a Nagy Dunaág fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű hídjának pályáját 12 méter hosszú, előre gyártott acélhíd elemek összeillesztésével hozták létre, az acélszerkezetet a 100 méter magas, feszített vasbeton felszerkezet tartja.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Futóversenyt rendeznek Budapesten. Marad a változékony idő estétől többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Évvégéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros-Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást. Folytatódik a változékony idő, többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasút belföldi részén. Ősszel tárgyalhatják Budapest 2036-os olimpiai terveit, és beszámolok arról is, hogy új rekordot állított fel a Budapest Park.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasút belföldi részén, decemberben pedig a nemzetközi járatokat is indíthatják, írta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter részletezte, hol tart most a munka, és mik a tervek. Mint írta, rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással. Így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi Dávid most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az ország belül lehet majd közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végeznie az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó munka, amelyre azért van szükség, mert az eredetileg lerakott zúzott kőágyazat az építés és a próbaterhelés alatt tömődik, ezért pontosan be kell állítani a sineket, a kitérőket és a nyílt vonali pályát, hogy hosszú távon alkalmas legyen a 160-as sebességre. A terv az, hogy Budapest és Kunszegedő Szent Miklós tas között már október végére elkészüljenek a vágányszabályozással, így utána már kevesebb korlátozás mellett lehessen dolgozni. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet a decemberben következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori építési és közlekedési minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után egy nappal április 7-én adta le a vonat befolyásoló szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést.
0: Budapesti híreket hallottak.

Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ősszel tárgyalhatja Budapest a 2036-os olimpia terveit. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közlekedés Fejlesztések Tanácsa idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát, tájékoztatott a Magyar Olimpiai Bizottság. Közleményükben emlékeztettek, a szervezet és a főpolgármester 2024. októberében tájékoztatta a magyar közvéleményt arról, hogy Budapest részt vesz a nemzet Közi Olimpiai Bizottság 2030-as olimpiai helyszínválasztási folyamatát megelőző úgynevezett tájékoztatási folyamatban. A NOB bejelentése szerint 2027 márciusában jelöli ki azon városok körét, amelyeket meghív a 2036-os helyszínválasztási folyamatba, végleges döntés 2029-ben születik a rendezésről. A bejelentésből kiderül, hogy a NOB komolyan veszi a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest érdeklődését. Korábban sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, hogy az FKT ülésén nem volt szó egy esetleges olimpiai pályázatról. Szerinte az egész országnak meg kell beszélnie ezt a dolgot, társadalmi párbeszéd kell, a kormánynak pedig előbb-utóbb álláspontot kell kialakítania. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén elmondta, hogy egyelőre nincs asztalukon a kérdés. Mint mondta, alapvető pénzügyi és infrastruktúrális kérdések, témák előre valók ennél a témánál, később azonban, ha az FKT ilyen napi rendi pontot javasol, készek meghallgatni. Kedden a NOB arról számolt be, hogy Magyarország mellett 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A jelentkezőknek novemberben kell benyújtaniuk pályázatokat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028. novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is, a rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. 15. szezonját zárta a Budapest Park, amely idén több mint 695 ezer látogatót fogadott, ezzel pedig új rekordot állított fel. A jubileumi évad egyik fontos fókusza a feltörekvő előadók és a következő generáció támogatása volt. A Parklap tehetségtámogató program mellett idén 5 fiatal produkció is először kapott lehetőséget önálló koncertre a park színpadán, közülük többen telt ház előtt játszottak. A következő generáció felkarolása azonban túlmutat a nagy színpadon, az évad során a park a zeneiparban és a saját működésében is nagyobb teret adott a tanulásnak, a fejlődésnek és az új kezdeményezéseknek.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Csaknem 40 ezer nevezés érkezett a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén az ország legnépesebb szabadidős sporteseménye, közölték a szervezők. A 42,2 kilométeres távot övező érdeklődés sporttörténelmi csúcsot hozott. A rajtlistán szereplő egyéni maratonisták száma átlépte a 10 000 fős lélektani határ. Állatájékoztatásban. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidős sporteseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából jön a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Hollandia, Dél-Korea és Írország is. A király kategóriában a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs, a több mint 10 000 fős egyéni mezőny aránya rendkívül kiegyenlített, a nevezők 52%-át a magyar, 48%-át pedig a külföldi futók teszik ki. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és Budapest. Vitézi Dávid szerint a projekt az egész ország szempontjából kiemelt jelentőségű. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az otthoni lakásfejlesztésekkel összefüggésben fontos, hogy illeszkedjenek a kormány által augusztusban indított Vekerle Sándor lakásépítési program elveihez, amelyet a lakhatási válság enyhítésére és a megfizethető lakások kínálatának bővítésére hoztak létre. Közösségi oldalán a tárcavezető úgy fogalmazott, rákos rendező egy hatalmas lehetőség arra, hogy európai léptékű, élhető új budapesti városrészt hozzunk létre, megfizethető lakásokkal, zöld felületekkel és jó közösségi közlekedéssel. Ha ez a modell működik, az egész ország számára megmutathatja, hogyan lehet a rozsdaövezetek helyén élhető, jól megközelíthető, korszerű városrészeket létrehozni. Közben Zuglónak más tervei vannak, a 14. kerület képviselőtestülete nemrég egyhangúlag fogadta el a zuglói urbanisztikai munkacsoport által benyújtott fejlesztési tervet, amely élesen szembe megy a fővárosi önkormányzat és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-n keresztül képviselt irányvonallal. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A Papagéno Klasszik 2026. október 10-i adása a legfrissebb hírek után már is indul, és ezekkel a témákkal várom Önöket. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának október 10-i adásában az első órában Szili Gabriella a Nemzetközi Poppercello Academy-ről, Ledényi Attila pedig a kortárs művészetet közelebb hozó Art Market Budapest közelgő rendezvényéről mesél. A második órában Biszak Sándor az Arcanum újságok adatbázisának újabb mérföldkövét mutatja be, immár 100 millió oldalnyi 1780-tól napjainkig terjedő sajtóanyag kutatható digitálisan. Valuska László pedig a 15 éves Őszi Margó Irodalmi Fesztivál jubileumi programjait ismerteti, amely kortárs irodalmi bemutatókkal és különleges zenei produkciókkal várja az érdeklődőket. De természetesen a heti hír összefoglalók sem maradnak el. 1000 produkció közül választották ki a Recircle előadását a Hongkongi Nemzetközi Fesztiválra, illetve rangos francia díjat kapott Tóth Krisztina, költő, író, műfordító. A második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, többek között arról lesz szó, hogy újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, illetve 24 órás zenei kihívással gyűjtött közel 1 millió forintot a Superar tanári zenekara. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházása háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések a cég kiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt hétvégére lezárják a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítás és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet is. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 ember súlyosan megsérült. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 10-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának október 10-ei adásában az első órában Szili Gabriella a Nemzetközi Poppercello Academy-ről, Ledényi Attila pedig a kortárs művészetet közelebb hozó Art Market Budapest közelgő rendezvényéről mesél. A második órában Biszak Sándor az Arcanum újságok adatbázisának újabb mérföldkövét mutatja be, immár 100 millió oldalnyi 1780-tól napjainkig terjedő sajtóanyag kutatható digitálisan. Valuska László pedig a 15 éves Őszi Margó Irodalmi Fesztivál jubileumi programjait ismerteti, amely kortárs irodalmi bemutatókkal és különleges zenei produkciókkal várja az érdeklődőket. De természetesen a heti hír összefoglalók sem maradnak el. 1000 produkció közül választották ki a Reszirkül előadását a Hongkongi Nemzetközi Fesztiválra, illetve rangos francia díjat kapott Tóth Krisztina, költő, író, műfordító. A második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, többek között arról lesz szó, hogy újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, illetve 24 órás zenei kihívással gyűjtött közel 1 millió forintot a Superar tanári zenekara. Néhány percen belül Szili Gabriella, Gordonka tanár, a Popper Örökség Egyesület társ alapítója lesz a vendégem, hiszen 15, 10 és 25 év közötti fiatal csellistát választottak ki 7 országból az első Popper Cello Academy-re, amelyet 2026. október 17-e és 22-e között rendeznek meg Várpalotán. A program középpontjában David Popper etüdjei, az egyéni művészi munka és közös zenei gondolkodás áll, az akadémia napjait pedig 3. a közönség számára is nyitott koncert egészíti ki. Erről fogunk beszélgetni tehát Szili Gabriellával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 15, 10 és 25 év közötti fiatal csellistát választottak ki 7 országból az első Popper Cello Academy-re, amelyet 2026. október 17-e és 22-e között rendeznek meg Várpalotán. A májusban megalakult Popper Örökség Egyesület első nagyszabású programja mostanra konkrét formát öltött. A program középpontjában David Kopper etüdjei, az egyéni művészi munka és a közös zenei gondolkodás áll, az akadémia napjait pedig 3 a közönség számára is nyitott koncert egészíti ki. A vendégem Szili Gabriella, Gordon Katanár, a Popper Örökség Egyesület társ alapítója és a David Popper Nemzetközi Csellóverseny versenyigazgatója.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen én is, hogy beszélgetünk. Amivel kezdenünk kell szerintem, az a David Popper Nemzetközi Csellóverseny, amely ugye 2000 óta teremt nemzetközi bemutatkozási lehetőséget a fiatal csellistáknak, és most pedig ugye egy új kezdeményezéssel az akadémia is megalakult. Versenytárs alapítójaként és igazgatójaként ugye több mint 2 évtizede dolgozik a fiatal tehetségekért, de milyen szakmai tapasztalatok vezettek ahhoz és ahhoz a felismeréshez, hogy a verseny mellett egy intenzív műhely jellegű akadémiára is szükség van.
2: Ugye a csellóverseny az egy kiragadott pillanat minden alkalommal, hiszen a verseny adott idején belül kell teljesíteni, a legjobb produkciót nyújtani. Ez a mostani rendezvényünk viszont egy elmélyültebb felkészülési folyamatot jelent a csellistáknak. Egyben előkészítése is a következő versenynek, hiszen ugye most a Popper etüdök kerülnek előtérbe, és a Popper versenyen mindig kötelező elemként szerepel minden korcsoportban Popper etüd előadása.
1: Itt most az akadémia középpontjában, ahogy ön is mondta, az etüdök állnak, és ugye nem pusztán technikai gyakorlatként, hanem önálló művészi értékkel bíró zeneműként szeretnék bemutatni ezeket, és csellópedagógiai szempontból hol húzódik a határa a technikai feladat pontos megoldása és az etüd valódi zenei tartalmának a kibontása között?
2: Hát nem hiszem, hogy bármilyen elválasztó vonal lenne a kettő között, mert zenéről beszélünk, és tehát hiába bizonyos célt szolgálnak a gyakorlatok meg a vetülők, azért azon keresztül, amit csak lehet, meg kell mutatni a zenéből. És erre nagyon alkalmasak a Popper etüdök, mert technikailag a problémákat, ahogy megoldja, minden egyes etűd zenéileg hozzáad olyan elemeket, ami színessé teszi, élvezetessé

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Vendégiszak Sándor, az Arcanum alapító tulajdonosa. Újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatás, amint egy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. A vállalkozást 1989. január 1-én indították el, és azóta Magyarország vezető tartalomszolgáltatójává és dokumentum digitalizálójává nőtte ki magát. A családi kötődésű cég vezetésében és fejlesztésében ma már ugye a gyermekei komoly szerepet vállalnak, de milyen érzés ebben a világban létezni?
2: Ez egy fantasztikus érzés az Arcanum világban létezni. Azt szoktam ilyenkor elmondani, hogy egy fantasztikus, hát most már 37, Jézus Mária, már 37 éves fejlődés, ez egy fantasztikus szerves fejlődés az életemben és az életünkben, hiszen a floppy lemeztől, ha még van, aki tudja, hogy mi az a floppy lemez, hiszen az első adatbázisunk a Magyar Szabadalmak adatbázisát csináltuk meg valamikor a 80-as évek legvégén, még floppy lemezen tartalmazta az adatokat, és akkor 15 floppy lemezen vittük az előfizetőknek, és aztán jött a CD-ROM, az egy nagyon-nagyon nagy lépés volt, és akkor olyan, hát szerintem fantasztikus kiadványokat, mint a Verstár, amin 50 költő összes verse, a Biblia, amin 13 fordítás volt rajta. Tehát ezek mind-mind szenzáció számban mentek, de aztán milyen zsákutca lett a CD, döbbenetes. Mi DVD-t és még a Blu-ray-ekkel is foglalkoztunk, ezeket a szavakat már nem is nagyon lehet ismerni, és hát akkor az internet áttörés pedig hát mindent vitt. Ebben is az adatbázisunkat körülbelül valamikor 2012-13-ban kezdtük építeni, hát akkor nagyon büszkék voltunk, elértük az 1 millió oldalt, aztán az 5 millió oldalt, és hát azért ez a 100 millió oldal, az tényleg nekem is elképzelhetetlenül nagy. Évről évre láttam, hogy ez növekszik, és ez egy kicsit mániákus szám misztikának lehet tekinteni, hogy miért vagyunk ennyire ilyen mennyiségközpontok. Azért vagyunk ennyire mennyiségközpontok, mert attól érdekes a dolog. Magyar anyagokból alig-alig digitalizálunk, már szinte minden megvan, de a gyorsírók lapja van éppen nálunk, vagy a budakeszi hírmondó van nálunk, és ugye az nagyon fontos már itt az elején megemlíteni, hogy az egésznek a lényege a keresés. Nagyon-nagyon sok digitalizálás bukik el azon, hogy digitalizálnak, de nem tudnak, nincs rá kapacitások, nincs rá tudások, keresés a legfontosabb, méghozzá a úgynevezett teljes keresés. Tehát igen, a 100 millió oldal minden mondatát, minden szavát, ott elforduló minden előforduló, minden nevet vissza lehet keresni, és ez pillanatokon belül, tehát tényleg azt hiszem, hogy olyan világszínvonalú, kifinomult keresőprogramot fejlesztettünk, és folyamatosan fejlesztünk, ami néhány másodperc alatt azonnali válaszokat ad, és olyan eldugott újságokban, hát a jazzkutató megőrül, hogy a 1910-ben Nyíregyházán kiadott helyi labban a fekete ragtime jazz együttes lépett fel a tűzoltók báljában. Tehát ezek a dolgok, ezek csak úgy tudnak életre kelni, és valóban új életre kelnek, hogy kereshetővé válnak. Ez, ami a legeslegfontosabb. Tehát ezt mondanám legelőször az adatban is, hogy kereshető.
1: Igen, de ez már a felhasználás. Viszont addig, hogy ez megtörténjen, azért nagyon sok mindennek kell megtörténnie, és a 100 millió oldal mögött könnyű csak a számot látni, viszont ami szerintem mögötte van, hát az minden egyes oldal digitalizálása, feldolgozása és a kereshetővé tétele. A gyakorlatban ez mit jelent? Hogyan működik? Hogyan kerül egy újság fel
2: az adatbázisba? Igen, igen. Azt elmondhat, másfél 2 millió oldalt dolgozunk fel havonta, és ma már ez naponta 100 000 oldalt dolgozunk fel, és hát a legnagyobb nyomás és a legnagyobb stressz valóban az anyagok begyűjtése jelenti. Tulajdonképpen ezért is jelentünk meg, nyilván sok szerencsés dolog együttállása tette lehetővé, hogy már nem csak magyar anyagokat dolgozunk fel, mert abból már nem tudunk ennyit összegyűjteni, hanem román, cseh és szlovák anyagokat dolgozunk fel, így nagyon örvendünk és nagy öröm számunkra, hogy a Cseh Nemzeti Könyvtárba, Brunóba, ugye ott még nyilván tartják magukba, vagy a Morva országot, és ott van egy nagy központ, és oda megyünk, és akkor hát konkrétak legyünk, hát van egy nagy utánfutós teherautónk, amire 3,5 tonna újság fér fel, ez a méretétől függően, ez 500 000-tól 1 millió oldalig terjedő mennyiség fér, nyilván egy A2-es nagyméretű oldalokból kevesebb, egy A5-ös kisméretű újságból sokkal több fér fel, és akkor bizony, ezt megpakoljuk, hazahozzuk, leltározzuk, egy nagyon alapos, kötetszintű leltárba vesszük, és ott minden lépését követhetjük az anyagnak, hogy már digitalizálva, szkennelve lett, a szövegfelismerés, ugye, tehát a

0: az alapvető dolog ahhoz, hogy kereshetővé váljék, tehát a szövegfelismerés során a képből szöveget állítunk elő, és akkor tulajdonképpen a publikálás a következő lépés. Nagyon fontos innováció nálunk, hogy lapra szedjük a dokumentumokat, így lehet nagyon jó minőségben, és hatékonyan digitalizálni, és a legnagyobb osztályunk, hát most már ezt kell mondanom, a kötészet, ahol pedig nagyon sokszor jobb állapotba kerülnek vissza a kötetek, mint ahogy elhoztuk, hát most éppen a Bohémia című lapot Brunói könyvtárból, hát 1931-ben indult, és 1938-ig tartott, majd 100 évetől áll, hát bizony az idő megviselte, és akkor így egy kicsit restauráljuk a köteteket, és úgy kerülnek vissza. Ugyanígy a Szlovák Nemzeti Könyvtárban.
1: Tehát már akkor most nemzetközi is lett a cég, és ezt mondhatjuk, hogy akkor nem csak Magyarországon használják, hanem ugye külföldről is. És az adatbázis ugye nagyjából 250 év sajtóanyagában 1780-tól napjainkig enged keresni. Ráadásul ugye nem csak országos lapokat őriz, hanem szakmai kiadványokat is, egészen kis települések újságait és külföldit is. De hogyan dől el, hogy mi kerüljön be az Arcanumba?
0: Ez kizárólagosan a hozzájutható és a hozzánk megérkező dokumentumok döntik el. Tehát mi nem tudunk mást tenni, tehát nem lehetnek óhajaink, mert csak azt tudjuk digitalizálni, ami rendelkezésre áll. Tehát azokat az intézményeket keressük, akik akarnak, szeretnének velünk együttműködni. Jelenleg Magyarországon a Szabó Ervin könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral van ilyen kapcsolatunk, és hát ahogy az előbb említettem, a Gyorsíró Szövetség megkeres a Gyorsírók lapjával, az ausztráliai magyarok, éppen hát kicsit vicces, hogy a repülőn két gyerek társaságába hat bőröntbe hozták el az ausztráliai magyarok lapját, de picit nagyobb léptékben a Szabó Ervin könyvtár lépett be most a, hogy úgy mondjam, a támogatóink közül, és onnan olyan eddig be nem szerezhető dokumentumot, Pestiest például. Nagyon sok hiánnyal, ez mindig igaz, de megőriztek egy jelentős mennyiséget, az a 80-85%-át. Épp jön egy gyűjtő, aki viszont a maradékot pótolja ki. Tehát ez egy soha véget nem érő összefogás, hogy itt van ez, ott van az, és akkor rakjuk össze. Ugye arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a Cseh, a Szlovák Nemzeti Könyvtárral nagyon gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kiépíteni, hát álmaink ne további, hogy a Magyar Nemzeti Könyvtárral is ilyen kapcsolatot alakítsunk ki, mert hát azt gondoljuk, hogy mindent megtettünk ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk, és alkalmasak vagyunk arra, hogy teljessé tegyük a magyar digitalizálást. Ez álmaink ne továbbja, hogy a moldáv és a cseh és a szlovák nemzeti könyvtár mellett egyszer talán a magyar nemzeti könyvtárral is sikerül valami gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni.
1: Ez az álom, és ez legyen is így, és valósuljon meg, viszont szerintem még két érdekes dolog van. Különleges fejlesztésük az arckeresés, amelynek segítségével ugye akkor is rá találhatunk valakire, ha neve nem szerepel a kép mellett, sőt, ismeretlen személyek azonosításában is segíthet. Hogyan született meg ennek az ötlete, és mi az, amire ma már képes ez a technológia?
0: Erre ugye nagyon büszkék vagyunk, mert talán nem nagy képviség elmesélni, hogy a múlt héten nálunk járt a newspapers.com, mondjuk úgy vezérkara, akiknek, csak hogy érezzük a magunk helyét a világban, 1,2 milliárd oldaluk van, amerikai oldaluk van, amerikai lapok elképesztő mennyiség, tehát ők a világ legnagyobb, de úgy a világ legnagyobb cége, hogy a második is olyan 200 millió körül tart, vagy 250 millió körül tart, és hát meglátogattak minket, mert több vonalon szeretnénk együttműködni, és bizony meglepődve láttuk, hát persze tudtuk előtte is, de hát azért meglepődve kérdeztük őket, hogy nekik egy ilyen hatalmas adat be, és nincsen arckereső. Nálunk már 4 éve működik az arckereső, ami valóban két vonalon, hát megint azt mondom, hogy ahogy az Arcanum talán lehetek ilyen nagyképi forradal masította a bölcsészettudományi kutatásokat, hát most már nem lehet szakdolgozat, könyv, doktori disszertáció az Arcanum vizsgálata és kutatás nélkül, és hát a dokumentumfilmesek, de hát a idegenvezetőknek is kedvenc. Ezt nagyon sokan megerősítik, hogy az épületekről, a házakról, hát a budapest kutatók, hát most csak hat hivatkozok a Kósa Juditra, aki hát a körút történetét, minden egyes ház történetét. Hát részben az Arcanum, van a másik a Hungarikána adatbázisunk, ami pedig kifejezetten budapesti adatokat még részletesebben tartalmaz a házak történetéhez, de azt hiszem elkalandoztam. Tehát ez egy olyan magától értetődő dolog volt, hogy a technológia megvan, az arckeresés technológia megvan. És tényleg nem, én sem értem, ez miért nem jut eszébe másnak. És két dologra valóban, filmintézetet szoktam nagyon hasznos valóban említeni, ahol megállítják a néma filmet, kivágják a szereplők arcát, feltöltik az adatbázisba, és hát azt mondom, hogy 90-95%-ban megtalálják a Daily Bábban, a színházi életben, vagy éppen a filmszínház muzsikában, és akkor be tudják azon. Ugyanígy a parlamenti könyvtárban, a parlamentben is. Hát most már a rendszerváltás koráról hihetetlen mennyiségű fotó gyűjteményük van, és már bizony mi sem, akik megértük a rendszerváltást, nem emlékszünk az arcokra, és akkor hát naponta több száz vagy akár több ezer arcot azonosítanak be, és akkor tudják adatolni a fotókat. A másik pedig valóban az, hogyha nem fordul elő az adott személy neve, mert egy csoportképen van ott, és ezt érdekes mondani, az újságírók szeretik a legjobban, akik ugye sose szerepelnek a hírekbe, de egy sajtótájékoztató fotóján ott vannak az arcok, és visszacsen szoktam mondani, sötétben, hátulról, sapkában is megtalálják, tehát egészen legendás történeteket szoktunk hallgatni, hallani arról, hogy ilyen helyzetben is felismeri a szemét, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos. Olyan mennyiségű anyagunk van, tehát említettük eddig már a román, több mint 30 millió oldal román anyagunk van, és emellett például a Szovjetunió teljes területéről a Szabad Európa Rádió gyűjtötte az összes újságot 92-ig, 1952-től. Hát a Pravdától, a Komszomolszkaja Pravdán át, de még a türkmén és az azerbajdzsáni újság. És hát nem mondom, hogy sok embernek lenne szüksége rá, de egyszer nem tudjuk eljutatni az információt, hogy ezek mind-mind hozzáférhetők. Tehát most már több mint 30 nyelven tudnak keresni a felhasználók.
1: Arcanum.com, ezt az oldalt kell felkeresniük, és itt én biztos vagyok benne, nagyon sok időt el fognak tölteni, mert hogy beszippant ez a világ, és ha mondjuk valaki meg imádja a helyesírást, az ugye végigkövetheti, hogy hogyan változott a nyelvünk, hát mikor, hogy mit írtak az újságírók a CZ-ből, mikor lett C, és hosszan sorolhatnánk, hát vagy ha szereti valaki ezt a világot, hogy hogyan írtak régen az újságok, amikor ugye még nem volt az, hogy fotóval tudták illusztrálni, akkor ezt is megnézhetik. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánok, mit kívánjak?
0: Hát, hogy az álmom valóra váljon.
1: Váljon valóra az álom, ezt kívánom. Igen. Nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, fantasztikus fejlesztéseket, és nagyon sok látogatót az oldalnak és előfizetőt. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Biszak Sándort hallhatták, az Arcanum alapító tulajdonosát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. Nagy sikerrel szerepeltek a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói a Vienna Design Week-en. Sikeresen zárult a Budapesti Metropolitan Egyetem részvétele a Vienna Design Week-en, ahol a METU művészeti és kreatív ipari kara a Collegium Hungaricum Wien-nel együttműködésben mutatta be a Critical Utopia Possible Futures című kiállítást. A Nemzetközi Művészeti és Design Fesztivál fontos szakmai találkozási pontot jelentett a hallgatók és oktatók számára, akik egyetemi műhelyekben születő alkotásaikat szélesebb nemzetközi közegben mutathatták be. Az interdisziplináris kiállítás azt vizsgálta, hogyan segítheti a művészet, a dizájn és a kreatív gondolkodás a lehetséges jövőkről való gondolkodást. A kiállítás kurátorai dr. Pörci Zsuzsanna és Gudron Anna. A bemutatott hallgatói és oktatói munkák társadalmi, környezeti és technológiai kérdésekre reflektálnak, a programot pedig szeptember 26-án Fódi Martin, designer, egy elsorvadt kísértet legendája című performansza egészíti ki Smutka Roland előadásában. Kolm Tajban ír szerző kapta a Budapest nagydíjat a 31. Nemzetközi Könyvfesztiválon. A kortárs ír irodalom világhírű alkotója kapta idén a Budapest nagydíjat, amelyet a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitóján vette át Karácsony Gergelytől, Budapest főpolgármesterétől és Gál Katalintól a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökétől. Karácsony Gergely beszédében tiszteletbeli budapestinek nevezte az írót, aki, mint a főpolgármester felidézte, 1990-ben a második regényét egy keleti pályaudvar melletti hotelszobában írta, és könyvkiadót alapított Dublinban, hogy a helyi olvasó közönséggel is megismertesse Krasznahorkai László műveit. És 24 órás zenei kihívással gyűjtött közel 1 millió forintot a Super Art tanári zenekara. Egyedülálló zenei és közösségi kihívást teljesített a Super Art 5 fős tanári zenekara. 24 órán keresztül megállás nélkül játszották ugyanazt a dalt, hogy felhívják a figyelmet a szervezet munkájára és támogatást gyűjtsenek, hogy háttértől függetlenül minél több gyerek számára váljon elérhetővé az ingyenes fejlesztő közösségi zeneoktatás. A maratoni kezdeményezéshez számos neves vendégzenész csatlakozott, mint Harcsa Veronika, Járai Márk, Hevesi Tamás, Gyémánt Bálint és sokan mások. A támogatók pedig eddig több mint 950 000 forinttal segítették a program működését. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. A szavazás a közgyűlés zárt ülésén zajlott le. Az MMA-t 3 éve vezető Turi Attila építész új megbízása 3 évre, 2026. november 5-től 2029. november 4-ig szól. Az elnöki posztra Turi Attilának egy kihívója volt, Zoboki Gábor építészmérnök. Az MMA a közgyűlésen főtitkárt, alelnököt és elnökségi tagot is választott. A főtitkár újabb 3 évre, dr. Rikli Gábor, a jelenleg is hivatalban lévő főtitkár marad. Ezzel a heti hír összefoglaló a végéhez ért, de természetesen még egy interjú érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Margó Irodalmi Fesztivál alapítója és igazgatója lesz már is a vendégem, akivel a 15. Margó Irodalmi Fesztiválról fogunk beszélgetni. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison. A jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be a legújabb könyveiket, este pedig különleges irodalmi, zenei produkciók érkeznek. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Valuska Lászlót, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítóját és igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, és jó napot kívánok!
1: Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel. 15 éves lett. 15 évvel ezelőtt irodalomrajongóként vágtak bele az első Margó megszervezésébe, de mi az, amit 15 év után már egészen másképp lát a fesztivál igazgatójaként, mint mondjuk az első Margó idején?
2: Hát, nagyon sok mindent, hogyha már ilyen nagy kérdéssel kezdődik a beszélgetés, mert 2011-ben nem volt még elképzelésünk arról, hogy mit és hogyan szeretnénk csinálni, csak a lelkesedésünk volt meg. Most már azért 15 évvel később sokkal tudatosabban szervezzük az eseményeket. 2011-ben tényleg nekem az volt az alapélményem, hogy nagyon kevés ilyen igazán sűrű irodalmi programban, és irodalmon nem csak kötetbemutatókat kell érteni, hanem akár zenés vagy színházi eseményeket is. 15 évvel ezelőtt nagyon fontos volt nekem az, hogy a fesztiválokon keresztül hogyan lehet megismerni akár új zenekarokat, új filmrendezőket vagy színházi csapatokat más-más területen, és ezt szerettük volna megvalósítani, hogy legyen egy ünnepe a kortárs magyar irodalomnak.
1: A jubileumi fesztivál mottója szerint 15 éve egy csapatban olvasunk. De mit jelent ma ez a csapat? És akkor itt két részből áll majd a kérdésem, hogy kikből áll és hogyan változott az elmúlt másfél évtizedben, és milyen most a Margó közönsége és közössége?
2: Az, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, az számunkra egy nagyon fontos állítás, mert a Margó az semennyire se jöhetett volna létre azok nélkül, akik ennek a résztvevői. És egyfelől a résztvevői az írók, akik nagyon sokat tettek bele azzal, hogy bíztak bennünk, nagyon sokszor ki lehetett mozdítani őket a komfortos területeikről, számoltak velünk, gondolkodtak bennünk. Nyilván a kiadók is ilyenek, akikkel együtt dolgozunk, vannak a támogatóink, akik évek óta kísérnek minket, illetve hát a legfontosabb része az mindenképpen azok az olvasók, akik nem csak hogy rendszeres látogatója Margónak, hanem évről évre többen vannak. A közönség az annyiban változott, hogy folyamatosan nő, és ezért egy korcsoport szerint egy nagyon vegyes közönségünk van, tehát vannak fiatalok is, meg idősek is. Az látszik, hogy a könyvkultúránk az nagyon sok mindenkit meg tud szólítani, de hát az is látszik, az olvasással töltött idő az folyamatosan csökken a hétköznapjainkban, és emiatt az irodalom is egy ilyen különleges, védett területre került.
1: Igen, és közben pedig azt látjuk, hogyha ilyen helyeken mozgunk, vagy részt veszünk egy-egy eseményen, hogy azért nagyon sok fiatal van, aki olvas, és az idősek körében is megvan. Persze ehhez mindig kell az, hogy legyen egy olyan kortárs író, aki meg tudja szólaltatni és szólítani azt a közönséget, és hát a kortárs írók is nagyon fontos szerepet játszanak.
2: Hát abszolút, és nem is szerettem olyan sokat használni a kortárs jelzőt, mert mondjuk zenében ezt például nem szoktuk használni, hogy kortárs előadó a Beethoven-Hoffi, vagy kortárs előadó a Tarnóczy Jakab, hogyha színházat mondunk, hanem azt mondjuk, hogy van egy színházrendező, meg van egy zenei előadó, és valamiért az irodalomban ez kialakult, hogy így megkülönböztetjük azt, ami most történik a kultúránkban, miközben bizonyos értelemben nekünk, akik ebben a korszakban élünk, azok a legfontosabb alkotók, akik a saját világunkról tesznek állításokat, és egyébként saját élményből kiindulva én nagyon sok szerzőt az irodalom történetben bizonyos szempontból a kortárs szerzőkön keresztül ismertem meg, tehát nagyon, nagyon jól meg tudja nyitni a múlthoz is az utat a jelenlegi irodalom, és tehát egyszerűen azt akarjuk bizonyítani itt minden Margóval, hogy ez ugyanolyan kultúrafogyasztás, mint hogyha bármilyen más típusú fesztiválra menne az ember.
1: Ma élő szerzők, akkor lehet, hogy ez így sokkal jobb, igen. És akkor nem használjuk ezt a szót. Viszont ugye a jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők, a magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, este pedig különleges irodalmi zenés produkciók érkeznek, úgyhogy jöjjön most a 15. Margó Irodalmi Fesztiválnak a programjai, de ha bármiről lemaradnának, akkor a margofest.hu oldalt tudom ajánlani, itt van idejük nyugodtan böngészni és megnézni a programokat.
2: Ha lehet, akkor ilyen vegyesen ajánlok.
1: Jó.
2: Esti programokkal kezdem, mert ez szerintem nagyon jellemző a Margóra, hogy ilyen különleges eseményeknek is helyt tud adni. Mi a Mordáj nevű zenekarral kezdünk, ez egy ilyen folkos, rockos zene, akik Sebő Ferenc emlékére csinálnak egy koncertet, tehát nagyon sok Sebőt fognak feldolgozni. Ez még nem volt látható sehol, nagyon várjuk, és nagyon izgalmas, kifejezetten ide születnek meg dalok. Második este, még talán ennél is, a korábbinál is különlegesebb műsorunk lesz, mert Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készült zenei album még tavasszal, és ezt fogjuk szinte teljes felállásban bemutatni. Itt nagyon sok felolvasás lesz, és nagyon sok fellépő. Jónás Vera, Pándi Balázs, Balogh Máté, Balázs Eszter lesz a Kozmodrom, illetve Horváth Márton Levente is. Ebben lesz improvizációs rész, lesz nagyon sok felolvasás a regényből, elhangoznak azok a számok, amiket ehhez a könyvhöz kísérőnek írtak. Ez egy egyszerű és megismételhetetlen esemény lesz, abban biztos vagyok. És hát szombat este egy gálaműsorral ünnepeljük a 15 éves Margót, ami annyiban biztos, hogy kivételes lesz, hogy még nem voltunk 15 évesek. Ez is egy egyszeri dolog lesz. Máté Gábor rendezi az estet. Az Amőba zenekar fog fellépni, és olyan írók írnak erre az estre szöveget, mint Németh Gábor, Spiró György, Hály János, Tompa Andra, Simon Márton. És ez egy ilyen óriási zenei irodalmi program lesz, szerintem nagyon jól fogjuk érezni magunkat, nagyon szép lesz reményeink szerint, mert egyszerűen a csapatra visszatérve, tehát ezt tényleg írókkal és olvasókkal együtt szeretnénk megünnepelni. Hogyha ki kell térni, igen, így egy-egy programra, ugye a honlapunkon ezt a több mint 60 programot végig lehet böngészni, amit kiemelnék, hogy olyan magyar szerzőknek lesz a bemutatója, mint Hály János, Forgács András, Závoda Pál, Tisza Katának jön egy új regénye, aki a korábbiaktól eltérő világot fog most megteremteni. Bödöcs Tibor, Tóth Kinga, Vida Gábor, Karafiát Orsolyát fogjuk ünnepelni, hogy csak pár nevet említsek, illetve különösen fontos ősszel, hogy nagyon szeretünk ilyenkor külföldi, számukra izgalmas külföldi szerzőket hívni, és itt lesz Beatrice Serrano, akinek az Elégedetlenség című regénye már jó ideje olvasható a Magvető kiadásában. Jön Daniel Gustafsson, érkezik hozzánk Ragnar Hegg Olafsson, aki az Apám könyvtára című regényt írta, és az egyik legmenőbb baszk szerző is jön, Bernardo Acsaga, akinek egy különleges című könyve van, amit nem is fogok tudni teljesen jól kimondani, Oba Bakoak a címe, az utolsó szó keresése, tehát egy színes világirodalmi palettát fogunk bemutatni, úgyhogy én bízom benne, hogy az olvasóink azok nyitottan állnak ehhez a világhoz, és sok mindenbe bele fognak hallgatni.
1: Margofest.hu, ezt az oldalt kell felkeresniük, tehát a 15. őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15. és 18-a között várja az érdeklődőket a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison, de én azt gondolom, hogy a fesztivál nyitó napja is nagyon érdekes lesz, és itt a Margó díj mellett sem menjünk el.
2: Hát ne menjünk el, mert azt is most már 2015 óta csináljuk, és szerencsére fontos szerepet játszik már, hogy egyfelől nagyon sok nevezés érkezett, idén 71. prózakötet elpályáztak, az előzsűri ezt leválogatta 10-re, és van most egy zsűrink, azt minden évben kicsit változtatjuk, most Oltai Kata, Károlyi Csaba, Halász Rita, Horváth János, Antal és jó magam alkotjuk a zsűrit, és itt kiválasztjuk az év legjobb próza kötetét, és hát ez a mi életünkben is nagyon nagy dolog, hogy sikerült egy olyan díjat létrehozni, ami most már azt hiszem a 12. alkalommal kerül átadásra, és úgy látom, hogy az olvasók is figyelemmel kísérik, hogy kik kerülnek a 10-es listára, illetve ki nyeri meg az adott évben a díjat, tehát ez egy fontos segítség az olvasóknak, hogy megismerjék az új irodalmat, mert ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy már első prózakötetről beszélünk, de, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert szerintem iszonyú izgalmas, mert nem szoktunk így rá gondolni, de hogy a Nobel-díjas Krasznorkai Lászlónak a Sátántangója is első regény volt, és soha nem tudhatjuk, hogy miről maradunk le, hogyha valakit nem az elejétől olvasunk.
1: Igen, pont egyébként ez a mondat nagyon jól kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amelyet kigondoltam, hogy vajon volt-e olyan találkozás vagy fesztivál pillanata, amelyről akkor még nem tudta, de ma most már látjuk, hogy egy meghatározó dolog volt a Margó történetében.
2: Hát rengeteg ilyen pillanat van, és most mondok hármat, amit hirtelen eszembe jut. Az egyik ilyen az Eszterházy Péterhez kapcsolódok, akivel több programot csináltunk annak idején, de volt egy olyan alkalom, amikor még a kezdeti időkben, amikor a fiával, Eszterházy Marcellel együtt ültek a színpadon, és teljesen új fénytörésben lehetett rálátni az Eszterházy családra, meg az Eszterházy Péterre is. Nádas Péter nagyon sokszor jött hozzánk, óriási élmény volt mindegyik beszélgetés, amiben részt vett, illetve ha már a Krasznorkai László neve elhangzott, akkor őt is megemlítem, mert idén csináltunk egy kiadványt Krasznorkai László életművéről, és ebben a kiadványban szerepel egy 2017-es margós beszélgetés, ahol én kérdezhettem a szerzőt, és az volt sokáig az utolsó magyarországi nyilvános megjelenése. Ezt akkor, ott 2017-ben én magam se hittem el, amikor egyszer csak kiderült, hogy nem fog többet fellépni, és aztán utólag, tehát évek múltán derült csak ki, hogy ez tényleg egy ilyen bizonyos értelme, ilyen irodalomtörténeti eseménnyé is vált, úgyhogy rengeteg ilyen egyszerű és megismételtetlen pillanat van.
1: Az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál tehát most idén október 15-e és 18-a között várja az érdeklődőket, és hát ne felejtkezzünk el a könyvbemutatókról sem, ahol ilyenkor természetesen ugye az íróval személyesen is találkozhatunk, amelyet én azt gondolom, hogy mindenki nagyon élvez, mind a két oldal, az író és az olvasó is, és azt gondolom, hogy itt is azért szoktak lenni olyan pillanatok, amelyek ilyen nagyon felemelőek, ugye?
2: Hát szerintem nagyon sok ilyen pillanat van, erről egyébként nem is nekem kéne beszélnem, hanem az íróknak, meg az olvasóknak, akik utána szoktak mesélni erről. Egyfelől szerintem az nagyon jó a Margóban, hogy mindig van dedikálás, mindig lehet ilyen személyes kapcsolatot kialakítani az írókkal a műsorok után, és az, hogy ki mit visz haza egy ilyen eseményről, ez ugye nagyon nehezen meghatározható, de azt tudom, hogy nagyon sok ilyen pillanat van, amikor írók maguk is különösen kedvesen emlékeznek meg egy-egy margós eseményről, és hát az olvasóknál meg nagyon sok ilyen van szerencsére, és ezeket kell szintén vadászni ezeken a fesztiválokon.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon sokszor 15 évet kívánok még, és most pedig látogassanak el minél többen az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválra. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Valuska Lászlót hallhatták, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítóját és igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. október 10-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor, a beszélgetések pedig meghallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotech csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indotechnek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jerinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotech csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtam, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magashegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelemföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelemföldre érkeznek és onnan is indulnak. Napos, felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia 1-es élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott. Bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazó közönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelemföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelemföldre érkeznek és onnan is indulnak. Napos, felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimollárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nagyot nőnek a környezetvédelmi bírságok. Ma van a hajléktalanság világnapja. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indoteknek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezeléssel összefüggésben. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó, illetve egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben elszórtan, majd késő estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülönről indulva repülte át az Atlanti óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jelenleg férjével együtt működtetik az Alessia Popova Tánc Stúdiót, amely magyar és nemzetközi klasszikus balett értékeire épülő iskola, történelmi társastánc, klasszikus balett és a modern balett alapjaira hagyatkozva. Tánc, fotózás, versírás és hit, ami átszövi mindennapjait. A házigazdák pedig Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a stúdióban.
2: Szervusztok!
1: Úgy tudom, hogy te alapvetően Kijevben születtél, és mi hozott ide Magyarországra? Hogyan kezdődött itt a karriered és a tánc tanulmányaid?
2: Az ismeretség, megpróbálom lerövidíteni, Szentpéterváron történt. Édesanyámmal, ahol egy nyári kirándulás kapcsán találkoztak, édesapám idegenvezetőként dolgozott, édesanyám pedig nyári vakációját töltötte a szüleivel. Ebből történt egy szerelem, egy levelezés, egy ismeretség, és aztán pedig édesapám megkérte édesanyám kezét, és akkor ebből lett egy házasság. És ennek a házasságnak vagyok én a gyümölcse. Aztán sajnos úgy alakult az élet, hogy elváltak, és mi véglegesen Magyarországra költöztünk, ahol aztán Győrbe vitte az útját az édesanyámnak, ahol a Markó Iván a balettiskoláját építgette éppen. Mi voltunk az első évfolyam, aki ezt az egész iskolát elindította. Ahol Ludmilla Cserkaszova volt az első mesternőm, aki a Moszkvai Nagyszínháznak volt a szólistája, és természetesen abban a 6 vagy 7 évben az együttesnek volt a vezető balettmestere az Iván mellett. Lényegében ez volt a második születésem, lehet így mondani. A szakmabéli születésem, úgymond, és ő az én szakmabéli első édesapám. Markó Iváról beszélünk, és aztán a továbbiakban még rengeteg mesterem volt az életem során. Kérdezzetek inkább, mert nagyon sűrű ez a történet, nagyon szövevényes, de mégis magától értetődő. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 15-20 éve figyelem a saját életemet, hogy hogyan alakul, és rá kellett jönnöm, hogy nincsenek véletlenek. Tehát olyan egy picit, mint hogyha meg lenne írva. Persze van választási jogunk, és a Jóisten mindig tudja, és van szabad választás, de olyan, mint hogyha meg lett volna írva. Tehát egy kislány, aki Kijevben születik, édesanyja és a szülei, és a családon belül mindenki tanár, vagy orvos, vagy közgazdász, senki nem foglalkozik semmilyen művészeti ággal, és Győrbe csöppen Kijev után.
3: Ahogy aztán megint azt az iskolát kapja, amit kaphatott volna, hogyha Kijevben, vagy Szentpéterváron, vagy Moszkvában tanul, hiszen ez a balettiskola, ez tulajdonképpen olyan, mint valami gigantikus exportcikk, tehát és Győrben is ezzel a módszerrel lehetett aztán mégis művésszé válni.
2: Annyira különleges volt, tehát abban a korban, ami egy nagyon nehéz kor volt, ugye, ahol a hitét az ember igazándiból nem tudta úgy felvállalni, vagy el kellett hallgatnia. De a zene, a tánc, vagy bármilyen más művészeti ág, vagy akár a sport, az nagyon nagy teret kapott. És az összes tanárunk, akár az általános iskolában, vagy bárhol, akikkel találkoztunk, olyan teret nyitottak a gyerekek előtt, hogy nem ismertünk lehetetlent. Tehát láttuk azt, hogy bármi válhat belőlünk. Szabadon választhatunk, de küzdeni és dolgozni kell érte. De ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy megkaptuk a szabadságot. Megkaptuk a hitet, a bennünk lévő hitet, és mindegyikünket, tehát nem csak engem, hanem az osztálytársaimat is, vagy a korombeli osztálytársaimat is úgy kezelték, hogy mindenki egy kuriózum, és mindenkiből válhat egy nagy, nagyszerű valami.
1: Tehát akkor gyakorlatilag az a fajta lelkiség, az a fajta mélység, ami egyébként is benned volt, de nem feltétlenül engedte a rendszer, hogy kijöjjön így a baletten, a zenén keresztül.
2: Nem, a rendszer engedte, pont arról beszélek, hogy úgy volt valahogy a politika az nem folyt bele ezekben az irányelvekben. Tehát a művészet ügyes-bajos bugyraiban mi nem láttuk ezt. Tehát a tanítás megmaradt a tanításnak a tisztaságán. A tanárok át tudták adni azt a lelkiséget. És önmagukat, tehát önmaguk tudtak maradni.
3: Hogyan és miért kerültél aztán Győrből Budapestre?
2: Mivel visszament a Ludmila Cserkaszova Moszkvába, így úgymond mester nélkül maradtunk, és hát a családi grénium pont 8. általános iskolás voltam, föltette a kérdést, hogy hol szeretném folytatni a tanulmányaimat. A Révai gimnáziumba, vagy a Kazinciba, ott Győrben, vagy föl szeretnék jönni a mai táncművészeti egyetem falai közé, és akkor én természetesen azt a választottam, hogy ide szeretnék feljönni. És hát nagy szerencsém volt, mert a nagyszüleim azok budapestiek voltak, úgyhogy nem kellett kollégiumba menni, a nagymamáméknál laktam. Dózsa Imre volt az igazgató, és neki nagyon sokat köszönhetek, mert első gimnázium első fél évében vett át. Tehát nem 8. végén, hanem gimnázium első fél évében vett át azokkal a szavakkal, hogy már vártunk.
3: Ez valóban ritkaság volt.
2: És még egyet hagy említsek meg, hogy Sebestyén Katalin évfolyamába kerültem, akinek nagyon sokat köszönhetek. Persze az összes mesternek, aki akkor abban a korban tanított ott, mert mindenki tanított, és mindenki bent volt. Nálunk Kunzsuzsától kezdve Kékesi Máriáig, Forgács József, mindenki volt bent nálunk, Dózsa Imre.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Mennyiben volt más ez a képzés, ez a úgymond második 4 év, mint a Győrben töltött évek?
2: Rendkívül erős alapokat kaptam a Cserkaszovától. Tehát egy olyan bázist és olyan eszenciát kaptam technikailag a mesternőtől, de nem csak én, hanem az egész osztály, hogy arra nagyon jól lehetett építeni. Viszont az Ivánnak a lelkisége az teljesen átszőtte. Tehát az egy ilyen eszencia volt, lélek eszencia, szellemi eszencia, amivel ráhelyeztek bennünket egy ilyen, most keresni fogom ezt a szót, ne haragudjatok, egy komplex, tehát olyan átfogó tudást szeretett volna átadni nekünk. A Gombár Judit, a felesége, művészettörténetet tanított. Antigónét kellett megtanulnunk, én voltam az Antigóné, el kellett játszanunk, festenünk kellett, szobrászkodnunk kellett, kimentünk a természetbe, kicsit olyan, mint a régi görögöknél, tehát hogy kint tanítottak, és a természeten keresztül mondták el, vagy csillagászatot, bármihez, mindenhez hozzá kellett szólnunk, zenéhez, kiállításokra jártunk. Ez egyik régi filmben, a filmstúdióban talán meg is található, amikor a Jézus az emberfiát csinálta az Iván, akkor rajzoltattak bennünket, és képzeljétek el, megvan a rajzom a filmben, hogy mit rajzoltam. Érdemes megnézni. Tehát olyan komplex, átfogó ismereteket adtak nekünk, amellett, hogy a lelkiségről beszéltek, hogy hogy kell viselkedni a színpadon, mit kell átadni a művésznek, miért vagyunk mi a függöny ennek az oldalán, és mit látnak az emberek, és mit kell láttatni az embereknek, mit jelent az, hogy eltáncolni egy darabot, hogy az nem egy technikai dologról szól, nem lépésekről szól, nem csak a mozdulatokról, hanem mit szeretnél átadni, mint ahogy egy versben is nem a szavak adják, az csak egy keret, az csak egy szó, egy kimondott szó, de hogy milyen gondolatmenetet fejez ki, vagy a zenében, hogy van fölépítve, hogy kell kinéznie, milyenek a fények, milyenek a jelmezek, hogy néz ki egy színpadi próba. Mi ott együtt éltünk az együttessel. Tehát én de nem csak én, az összes gyerek 10-12 évesen ott már tudta, ismerte a színpad illatát, a színház illatát, és tudtuk, hogy hogy zajlik egy színpadi fénypróba, hogy kell várakozni, hogy kell bemelegíteni, hogy kell teljesíteni. És nem tettünk fel kérdéseket, hogy mikor visz haza az anya, vagy nem tudom én, mikor kell tanulni. Mi tudtuk, hogy mikor kell tanulni. Tehát mi a szünetekben tanultunk, melegítettünk, és büszkék voltunk arra, hogy mi egy együttes része vagyunk, és a Markó Iván úgy kezel bennünket, mint a felnőtteket, de ő ezt így is mondta. Tehát, hogy ti felnőttek vagytok, ti már nem vagytok gyerekek.
0: Ez milyen érdekes, hogy ez a fajta fegyelem, ami a balettban alapból is megvan, ez gyakorlatilag ti az iskolával magatokba szívtátok.
2: Igen, igen. És hittek bennünk. Nagyon hittek bennünk. És minden egyes próbán volt szeme, egy olyan átfogó nézése volt, olyan szuggesszív volt, és kisugárzása volt. Tényleg nem túlzok. Ezt akartuk megtanulni. Én nagyon sokszor magamba föltettem a kérdést, hogy tud így lenni, hogy tud így ennyi mindent látni. Olyan, mint egy nagyító lett volna. Tehát az univerzum az nem csak fölfelé tágul, hanem lefelé, makrovilágba is van egy világ. Végtelen világ. És ezt mutatta meg. Tehát nem csak a köztes tér van, amiben mi vagyunk, hanem fölfelé és lefelé is. És másképp lát egy növény, mondjuk, vagy egy állat, vagy egy ember, de talán két különböző ember is másképp látja. De miért látja az a másik ember? Nem baj, hogyha másképp látja, de miért látod úgy? Te hogy látod? És ezek a végtelenített esélyek, vagy számok, hangok, katarzisok, csendek. Mi az, hogy csend? Beszéltünk arról egy olyan, mi az, hogy csend? Hogy tudod megformálni a csendet? Van csend?
0: Hamarosan folytatjuk a Capriccio-t. A vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
3: Következik Georges Bizet, az Árlilány második szvitt, menüett. Előadja a Philadelphia Orchestra, karmester Ormándy Jenő.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Elképesztően érdekes, szerintem ez még a rádió hallgatóknak is azt gondolom, hogy lejön. Nem tudok szebben fogalmazni, hogy ez egy egészen különleges atmoszféra, amit ilyen iskola képvisel. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy zongoristaként, előkészítős hallgatóként én 8 évig jártam a nem Markó Iván iskolájába, de ugye az akkor még táncművészeti főiskola közismereti osztályaiba, és megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen ez egy bentlakásos iskola, ahol reggel beszippantja 10-11 éves gyereket az iskola, és este valamikor 6 körül elengedi, jó esetben, vagy talán még jobb esetben. Még bemegy az előadásba, hogy a kis diótörőként ott misit játszon, és tényleg gyakorlatilag egy non-stop, ez egy életforma, ez nem egy iskola. De te magad is tanítasz ugye a pároddal. Mi az, amit ebből egy magániskolában, egy magániskola keretek között meg lehet valósítani, át lehet adni? Mert hát nyilván így nem tudjátok beszívni a vendégeket.
2: Hogyha megengeditek, egy kicsit tovább vinném ezt a történetet. Ugye minden kornak megvan a maga fejlődési szakasza, mondjuk így. És aki gondolkodó lény, és kérdéseket tesz föl, ez egy jó dolog, hogyha kérdéseket teszünk föl, sokat olvas, és sok mindent olvas, és sokfélét olvas, és sok mindent lát, és ezt is tanítom. Ugyan így indítom a gyerekeket ennyire kiskorban, ahogy bennünket indítottak, és nem is tudok ebből kilépni, és nem is szeretnék, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon hatásos, és bármi lesz belőlük. Természetesen mindenkit a Táncművészeti Egyetemre irányítok, ez nem kétséges, de bármi lesz belőle, mindig ezt mondom, ezt fogja magával vinni. Tehát volt az életszakasza az embernek ott az Ivánnál, aztán átment ugye a mai Táncművészeti Egyetemre, ahol viszont a kőkemény, úgymond kereteket tanulta meg az ember, a szintiszta klasszikát. Nagyon nehéz. Na most, amikor ki akar budjanni belőled az a valamit, amit idáig úgy azt kérték, hogy jöjjön és ömöljön, egyszer csak arra megállt kell és stoppot kell állítani. Na most ugyanaz a kettősség volt a családomon belül. A nagymamám, az hasonlítható az egyetemnek a keretessége, és valahogy az Jóisten is így akarta, hogy ezt a részét nála töltsem. Az előtte lévő részét pedig édesanyámmal, persze ide, ott is tartottuk a kapcsolatot, csak édesanyám Győrben maradt a munkája miatt, de a nagymamámmal, de és hétvégenként találkoztunk, tehát nem szűnt meg valami, de azért mégiscsak hétköznapokban a nagyszüleimmel és a nagymamámmal, akivel egy nagyon szoros kapcsolatom volt mindig. Tehát, hogy egy ilyen nagyon racionális, nagyon keretes történet, és meg kellett tanulnom ebben ezek között, a keretek között élni. És aztán ez a kettő összeolvat. Mondjuk nevezhetjük úgy, hogy van a jobb meg a bal, és akkor ez összekeveredik, ez a sok-sok szín a jobb oldalról, a bal oldalról, és ezt kapod útra.

0: valóul. És akkor legyél önmagad. És akkor ebből a következő 25 év, mondjuk, mert ez már ugye 10 évestől 18 vagy 20 éves korig volt egy életút, mert hogy 10 évesen én színpadon voltam már, tehát hogy akkora már ki lehet számolni, hogy hány éve voltam már a színpadon, és akkor plusz még a 25 év, és akkor ezen felül most, ahogy Dávid is mondta, a tanítás, az életemnek ez a szakasza, transformálni kellett ezt a dolgot, hogy te, mint művészként mindig is az volt a lényeges számomra, hogy én átadjak az embereknek valamit.
1: És ez milyen érdekes, hogy most már nem csak a táncban.
0: Átadjam a táncba, a mozdulatokban, azzal az egy nézéssel, vagy kézmozdulattal, vagy ahogy az Iván mondta, hogyha háttal állsz, akkor is téged kell, hogy nézzenek. Hogy tudod ezt elérni? Voltak szerepeim, van Mária Kállász, egy nagyon nehéz kihívás volt a Műpában például. Először azt mondtam, hogy na ne, hát biztos, hogy nem, tehát mindenki énekel és operés, és én a saját eszköztáramat nem használ. Szóval nem használhatod, Németi Csaba, ugye a rendező, nem használhatod. Legyél te önmagad, bármit csinálhatsz, rád van bízva. És voltak, akik tomboltak. És volt olyan, amikor a tévé bejött, és azt mondta, nem hiszük el, hogy ez ő. Na de én előtte 5 hónapig néztem szakadatlanul a filmeket róla. A kézmozdulatát, a nézését, a mimikáját, a száját, a szája bígyeztését, a mosolyát, az életét, a zenéjét. Ki ő? Ez egy másik történet. És akkor a tanítás, ami mostanról szól, az, hogy minden gyerek egy különlegesség, egy Isten adománya, egy új út, egy új lehetőség, egy anya, egy család, egy apának a lelke van benne. És ezt a lelket nekünk, tanároknak fel kell emelni. És meg kell mutatni a helyes utat, hogy van szabadon neki választási joga, hogy önmaga legyen. Bármi lehet, pék, fodrász, táncművész, de csinálja úgy, lélekből.
1: Gyakorlatilag a művészet, az önmaga az életnek valahogy a megtanítása, nem? Ilyenkor?
0: Igen, mindenki az életnek a megtanítása. Te is ezzel a munkával. Mindenki. Mindenki megy valahová, csak sokszor a saját embernek a saját gondjai úgy elhomályosítanak, ezért fontos a hit, mert akkor sziklaszilárd alapokon állsz.
2: Hamarosan folytatjuk a Kapriccsót, a vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
3: Következik Liszt Ferenc Ezdúr zongoraverseny első tétel. Előadja az Orchestre de Paris. Zongorán közreműködik Cifra György. Karmester, ifjabb Cifra György.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Hogy még azt látni, hogy a gyerekként zene iránt érdeklődő hangszereket választók száma nem annyira csökken, én azt hallom, hogy jóval kevesebben jelentkeznek balettintézetbe, hogy így fogalmazzak, mint a régi szép időkben balettintézet volt, főleg a fiúk közül, hogy még annak idején ilyen gigantikus túljelentkezés, egy gyakorlatilag egy elképesztő rostán mentek keresztül már a nagyon pici gyerekek is, ahol tulajdonképpen a mesterek, mesternők igazából tényleg csak a készségeket, alkotodottságukat tudták főleg vizsgálni, addig most gyakorlatilag szinte az a helyzet, ahogy hallom, hogyha bejön egy kicsit jobb adottságú srác, annak gyakorlatilag bérelt helye van, hogy felvegyék.
2: Most volt a házi verseny a Magyar Táncművészeti Egyetemen, ahol az Orosz Adél születésnapját ünnepeltük első körben, és másodkörben ő volt az elnök, az záházi versenynek az elnöke, és el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg tehetséges növendék van, és nagyon jó volt látni, hogy nagyon felkészültek voltak a tanulók. Hát fiúban ténylegesen kevesebben vannak, de én úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, hogy a családok nem merik a fiaikat ide küldeni, mert a világ úgymond szennye, az sok minden szerteágazóan ellep sok mindent. Míg régen csak a tévé volt, és az újság és a rádió, most már nagyon sok helyről lehet más információkat is hallani, ha lehet ezt így szépen finoman fogalmazni, és az emberek megijednek, nem biztos, hogy ezt tervezik a fiaiknak, tehát inkább azt mondják, hogy legyen egy biztos másik állásod, mint családfenntartó, vagy egy jó pénzkereső, bármilyen más állásod, ami könnyebb, és idáig el se jutunk, de én azért találkoztam olyan fiúkkal, akik erre a pályára indultak, és még mindig tanulnak, és akár a Táncművész Egyetem tanulói között vannak, és nagyon szép eredményeket érnek el. Ez a lányoknál is nehéz, tehát nagyon nehéz most ezt a pályát, vagy ezt a szakmát választani a világon mindenhol.
1: Amikor zenéről van szó, én mindig azzal szoktam érvelni, hogy a zene meg a tánc és minden, ami mozgásra jár, meg egyfajta együttműködése jár, az annyira fejleszti a kognitív képességeket, hogy az később nagyon erősen megtérül. Nekem egy csomó volt pályatársam volt, van, akiből informatikus lett, bankár, vagy körülbelül bármi. Itt a igazi kérdés az, hogy miért nem kezdik el már kicsiként, mert az, hogy valaki azért 18 évesen úgy dönt, hogy neki ez nem fog menni, és inkább néz egy biztosabb állást, ez mi időnkben is így volt a fél folyammal.
2: Azért nem, Dávid, mert a te szüleid elvittek múzeumba, színházba, operába, balettra, zeneakadémiára. A mai szülők nem tudják ezt megtenni. Tehát a középréteg nagyon nehezen jut el ezekre a helyekre, azt kell, hogy mondjam. És a gyerekek, vannak szülők, akik meg tudják ezt teremteni, vagy meg is akarják ezt teremteni, de vannak szülők, akik nem tudják, vagy nem is akarják, nem is ismerik. Csak azt látják, vagy hallották, vagy csak a Molinót látták a Huszti úton, ahol vagyunk, a harmadik kerületben. Tehát, hogy igazándiból rengeteg szülővel találkozom. És látom a pszichológiáját is ennek, tehát mivel kétszer tanultam ugye a tanárképzőn is, meg egyáltalán pszichológiát én szeretem. Nagyon nehéz most szülőnek lenni amúgy. De nagyon érdekes, mert hogy ez a generáció, ez az én generációm. Hát nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy ez a generáció, ez ugyanazt tanulta, amit te, Lészi. Mi történhetett ott? Mert a gyerekeket nagyon nehéz bizonyos mozgáskoordinációkat kell, alap mozgáskoordinációkra megtanítani őket, például futni. Nem tudnak futni, mert annyira másról szól a mai társadalom, annyira el vannak bizonyos dolgok csökevényesedve, tehát csak a komputer, az iPad, ez a zárt világ, ez a műszaki világ, ez a internetes világ. De ezzel elvesztünk, bizonyos handicappesek leszünk, érzékszerveink elsatnyulnak. Na most hogyan tudsz te teljesen mutatni egy képet akár egy hegedű versenyben, vagy egy zongora versenyben? A zenét mindig imádtam, nekem ez volt a bázis, tehát aki visszanézi az összes interjúmat, az alap, már elnézést, hogy elkanyarodom egy picit, az a zene volt, amiért én elkezdtem táncolni, és akkor joggal mindig fölteszik, akkor miért nem karmester lettél? Hát otthon vezényeltem is gyerekkoromban, tehát én nem a balettcipőt kötöttem magamra, hanem nagyon szerettem a klasszikus zenét, a szüleim imádták, a nagymamámnak rengeteg melódia remeze volt, és bérletük mindig, és visszatérve el vannak satnyulva ezek a érzékszervek, ezek az idegszálak. Na most ezeket újra kell építeni, ezeket építem én újra, és aztán ezt tudják használni az életben.
3: Ezeket milyen eszközökkel lehet újra teremteni? Ezeket az elsajtnyolt idegszálakat?
2: Hát nagyon kreatív módon, sokféleképpen. Első körben mindenféleképpen követem az Iván iskoláját, tehát, hogy amit ott kaptunk, vagy akár a Gombár Judit, ahogy tanított bennünket, vagy akár a Mudra iskola, ugye, amit ők is követtek, a Bezsárféle, de aztán a sok-sok tapasztalás az életem során, a sok-sok mester, akár nyugatra, akár keletre, akikkel találkoztam, akár francia, akár dél-amerikai, akár szentpétervári, jó sok mindenkivel találkoztam, úgyhogy így komplexen. Én egy nagyon analitikus ember vagyok.
3: Ahogyan talán ezt most már hallhatunk.
2: Akkor tudsz véleményt formálni, hogyha minden oldalról megnézed, mert mindenki egy vagy két oldalról, vagy valahány oldalról nézi, de mondjuk, hogyha több szem összerakja a buksiját, de az biztos, hogy van erőteljes elképzelésem erről, és az, hogy az első, az isteni intellektum, amit megkapunk, a lélek, az egyéniség, és mindenki egy külön egyéniség, egy külön individuum.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Hát a dolgok több oldalról való alapos vizsgálata az pontos valami, mi tényleg fájón kiveszőben van a világból, és ez az egyik legnagyobb átka talán ezeknek az internetes felületeknek, hogy az ember kap egy nagyon gyors és nagyon tetszetős igazságot, amely ráadásul még körülbelül azonos is az ő véleményével, és rögtön elhisz, hogy más igazság már nem is létezhet ezen a földön. De vezünk egy kicsit a zenére, mert mégis egy zenei műsorban lennénk, és spontán azért megemlítetted, hogy szereted a zenét.
2: Imádom a zenét.
1: Olyan táncosan még nem találkoztam, aki nem imádta a zenét, mert ugye mire menne egy táncos zene nélkül. De, és nyilvánvalóan hát most fel lehetne sorolni azokat a részben obligált dolgokat, amelyeken ha akar, ha nem egy táncos keresztül megy zeneileg a képzése és a szakmája folyán, de egyébként te milyen zenét hallgatsz akkor, amikor kedvtelésből hallgatsz, akár klasszikus, akár más típusú zenét, illetve a saját kis növendékeinek milyen típusú zenei impulzusokat adsz, hogy mire nyitod ki a fülüket?
3: 17 éves voltam, amikor a Kid Jared Cohen koncertet hallgattam, és most ezt hallgatom, most visszatérő vagyok a Kid Jaredben, de térjünk vissza a klasszikusokra, természetesen Csajkovszki Hattyúktava, tehát az gyerekkoromtól, az meselemezben is, és már egészen kiskorban édesapám, édesanyám megtanított, hogy hogy kell a lemezt használni. Tehát be tudtam kapcsolni, rá tudtam helyezni a lemezt 5 évesen, tehát hogy ennyire picike voltam, és imádtam ezeket a, tehát én szeretem ezeket a kütyüket, és hát Csajkovszki, Mozart, de aki aztán egy nizzai Hattyúktava utam során, ahol Vámosféle Hattyúktavát táncoltunk Nagy Tamással, ő volt a partnerem, és a tengerparton volt egy kis szálloda, ott laktunk, és mellette a régi óváros mellett laktunk, és ott volt egy bolhapiac. Hétvégenként arra mászkáltunk, vagyis én mászkáltam, és ott láttam meg először Rachmaninovot, és Rachmaninov azóta alap, tehát Csajkovszki és Rachmaninov. Ez a kettő, ami a lelkületemet talán úgy a legjobban. De ez mindig hangulat kérdése, tehát rengeteg zenei műfajt szeretek különben. De Rachmaninov az, aki úgy teljességében, de nem mindig tudom hallgatni. Chopin, Beethoven.
4: És van esetleg kedvenc előadód?
3: Askenázi, Vladimir Askenázi, Kiszín természetesen, de rengeteg van, tehát nagy a tárház. És van például Rachmaninov második zongora versenyében, második tétel. Van egy leütés, amit 50-szer meg tudok hallgatni, csak egy darab leütés, hogyha az valaki nagyon jól, és azt más felvételeken mindig hallgatom, hogyha valaki más játsza, hogy azt hogy játsza, azt az egyetlen egy leütést. De teret tud adni a zene. A zene rettentő nagy teret ad. Több dimenziót tud teremteni. Az emberek ma meditációnak mondják, imának. Mindenhol a jó Isten keresi mindenki, csak nem vallja be. Ha ki lépsz a Dunapartra, vagy az erdőbe, vagy csak megfogod a kávét, és kinézel a fákra és a virágokra most a tavaszba, akkor őt látod a cseppekben, a napsugárban, a zene hangjegyeiben, a versekben, a tekintetekben, a kézfogásban, az ölelésben, a jókedben, a sírásban. Ez a lényege, és mindnyájan össze vagyunk kötve. Ennyi.
1: Ezeket a szavakat hallja, az talán magától is kitalálja, hogy te nem csak táncolsz, hanem írsz is.
3: Hát az túlzás. Igen, igen. Írok. Lehet, hogy azért, mert most nem tudok annyit. Futni is szoktam, és valahol ki akar biztos bugyanni valami. Azért szeretek tanítani is, mert az szárnyakat ad, és a gyerek lélektana az közel áll hozzám. A gyerek lelkisége. Az írásban meg egyszer jártam a Kármeliták magyar széken, és Miriam nővérnek, aki a Kármelita korostornak a fő vezetője. Egyszer merészkedtem, és megmutattam neki az egyik ilyen írásomat, mondjuk így, vagy versemet, és tetszett neki, azt mondta, hogy írjak tovább. És akkor ez egy ilyen jó megerősítés volt. Nem baj, ha nem mindenki érti. Ez egy szabad dolog, én most nem írok, de lehet, hogy fogok írni. Sok versem van már, majdnem 196 darab egészen pontosan, mindenféle, de fotózni is szoktam.
4: Mi az a fotózásban, ami nagyon tetszik neked?
3: A fotózást a Vova, a férjem volt az, aki először a kezembe nyomta a készüléket. Volt az életemnek egy nehezebb korszaka, amikor találkoztunk, és akkor ő mondta, hogy kezdjek el fényképezni. Amúgy édesapám is nagyon sokat fényképezett, neki több fotója is van az édesanyámról, ő saját maga hívta elő a 70-es években, tehát a fürdőszobában fekete-fehér képeket, és saját magamról is vannak képeim, saját készítésű képeim, akkor nagyon komoly objektívei voltak. Akkor a kezembe nyomott egy Olympus gépet, és akkor egy hétig mondta, hogy nálam lehet, akkor még az ismerkedős szakaszunk volt. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát én ezt beküldöm a Párizsi Prix de Paris, vagy nem tudom én melyik fotográfus, nem professzionális természetesen versenyzői közé, és akkor az egyik ilyen lovas képem első helyezést ért el. Aztán volt két kiállításom Gödöllön, meg Debrecenben egyszer. A Szipel Martin megtiltotta, hogy iskolába járjak.
1: Hogy ne roncsanak el.
3: Igen, de tényleg.
1: Mit fotózol?
3: Hát hosszú exponálású képeket csinálok, inkább festek velük. És hát ezekből egész jó dolgok tudnak létrejönni.
1: Tulajdonképpen ez a tizenévesen és még korábban a családtól kapott összművészeti impulzus tenger azért meglehetősen jól manifesztálódott így az évek alatt, mert lassan nem jut eszembe olyan művészeti ág, amiben nem szerepeltél volna, nem vettél volna részt alkotóként így vagy úgy. Mi az, ami most téged legjobban ambicionál a tanításon kívül szakmailag? Mi az, amire azt mondod, hogy a következő néhány évben, 5 évben, 10 évben, hogy ezt még úgy nagyon szeretném megcsinálni, ezt nagyon szeretném kipróbálni, ezzel az alkotóval szeretnék dolgozni.
3: Hát most határos, mert nagyon a saját stúdiómban dolgozom. Nagyon ritkán meghív az intézet, mondjuk így, vagy az egyetem, akár zsűrizni, akár gyermekekkel foglalkozni. Igazándiból nagyon nyugvó pontra, nagyon a saját stúdióm, ban lévő munkára koncentrálódik ez a dolog. Természetesen jó lenne professzionális táncosokkal dolgozni és átadni nekik, de az élet nem így hozta, de annyira érzékelem, hogy annyi mindent kell, annyi minden más út van, annyi mindent kell még, annyi mindent tudok meglátni még, tehát, hogy igazándiból nincs ilyen, hogy ezt vagy azt szeretném. Azt szeretném, hogy a mostani állapotomban a legjobbat tudjam produkálni, vagy csinálni, vagy fejlődni. Még többet tudni, tapasztalni, és átadni. Még azért ezt el szeretném mondani, hogy most először leszünk ilyen nagy színpadon, június 16-án a Ram Colosseumban, mert hogy ideig mindig a San Marco utcába léptünk föl, és hát itt egy nagy színpadon fogunk fellépni, és hát a Vladimir egy mesebalettot készít, mert ez volt a legnagyobb csoportnak az álma, hogy ők írják meg a mesét, ők írták meg a szövegkörnyezetet, és a Vova építi föl rá a balettet, mármint, hogy a kettő együtt, de hogy egy új balettet csinál. Ez lesz a második része az esnek. Az első részében pedig a kicsik lesznek, tehát az 5 éves kortól indul, és hát vendégként úgy néz ki, hogy eljönnek a Kelemen Barnabás Kokas Katalin házaspár, majd biztos erről még tudunk beszélni. Úgyhogy ilyen tervek vannak, megyünk tovább az utunkon is, és a gyerekeknek minél többet szeretnénk adni és nyújtani, ez a fő cél.
1: Hát sok sikert, jó szerencsét és jó egészséget kívánunk neked, szerintem a hallgatók nevében is, és szerintem fogunk még beszélgetni. Mi pedig köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Capriccio Békés Lilivel és Roldos Dáviddal, és természetesen Alessia Popovával.
3: Köszönöm nektek, hogy elhívtatok beszélgetni.
4: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor, a teljes, bővített podcast adások pedig hétfőn kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettóár bevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömri út megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet-hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Klasszik Rádió 92.1-en. Kezdődik Cine Music című filmzenei összeállításunk, amelynek szerkesztője Varga Ramona, műsorvezetője H. Varga Marian. Mai adásunk első felében az időutazás lesz a témánk. Először az Időgép című filmmel ismerkedhetnek meg, amelyben egy 19. századi tudós feltalálja az időgépet, hogy visszautazhasson elhunyt szerelméhez. Az aláfestést Hans Zimmer pártfogoltja, Klaus Badelt komponálta. Majd közel 80 évre megállítjuk az időt, hiszen az Adeline Varázslatos Élete című film hősnője egy baleset következtében nem öregszik tovább. A nem mindennapi történethez Rob Simonsen írt zenei kíséretet. 6 óra után egy különleges látványvilágú, speciális technikával készült, azonban kizárólag felnőtteknek szóló animációs sorozat mutatkozik be. Ez az Amazon csatornán indult széria, az Undone magyar címe Hiány. És végül a filmzene.net portál munkatársai folytatják a múlt héten bemutatott Nagy durranás témát, hiszen ma a második rész, a Nagy durranás 2, a Nagy Puk című film zenei világával ismerkedhetnek meg, amelyet Basil Paul Doris jegyez. Tartsanak velünk a következő 120 percben, és csatlakozzanak hozzánk a Facebookon is, Cine Music oldalunkon. Vágjunk is bele mai összeállításunkba. Elsőként egy különleges sci-fi filmzenéje hallható, amelyet az Időgép képsorai alatt hallhattunk. A filmet 2002-ben mutatták be Simon Wells rendezésében. A nagy jövőlátók művei örök életűek, hiszen a mai napig izgalommal olvassuk Jules Verne vagy Asimov műveit, nézzük az ezekből készült filmeket, sorozatokat. Nincs ez másképp H.G. Wells írásaival sem, illetve ezek megfilmesítéseivel. Gondoljunk csak a Szörnyek szigete című kisregényéből készült Dr. Moreau szigetére, a 2009-es Az időutazó feleségére, Spielberg AI mesterséges értelem, vagy A külön vélemény, illetve Luc Besson 5. elem című filmjére. Az Időgép is az idő megfejtésére irányuló, örök emberi vágyat jeleníti meg, kalandos, érzelmes és látványos formában. A film szerint a 19. század végén járunk New Yorkban. Hardigan professzor, a filmben Guy Pearce, a mechanika megszállottja. Éjt-nappal látéve dolgozik ötletein, mit sem törődve a világ dolgaival. De a szerelem túlszárnyalja a tudományt, egy csinos hölgy rabul ejti szívét. Épp a kolcsolya pályánál randevúzik szíve választottjával, amikor rabló támadás áldozatai lesznek, és egy eltévedt golyó végez a lánnyal. Hardigan ettől fogva egyetlen rögeszméjével, az időgép megalkotásával foglalkozik, hogy visszatérhessen a múltba, és megmenthesse kedvesét. Egy véletlen során azonban évezredeket ugrik előre az időben. Olyan világba érkezik, ahol az emberiség két fajjá fejlődött, és ember az embernek ellensége.

Az időgép rendezője az író H.G. Wells dédunokája, aki neves rajzfilmes rendező is, például az Egyiptom hercegét és a Báltót is ő készítette. Az időgépnél is igazi fantáziavilágot hozott létre, amely szorosan kötődik a valósághoz. A látványvilág káprázatos, nem csak technikai bravúrokat, hanem gondosan megalkotott világokat is láthatunk. A kalandokon túl a filmben nyomon követhetjük Wells evolúcióról, tudományról és társadalomról alkotott nézeteit is. Az időgép remek filmzenéje Klaus Badelt munkája. A német zeneszerző szülőföldjén kezdte pályafutását mozifilm és reklámzenék megírásával. 1997-ben Amerikába ment, ahol Hans Zimmer felkérte, hogy dolgozzon a Media Ventures Santa Monica-i stúdiójában. Zimmerrel való munkája során közreműködött többek között az Egyiptom hercege, a Gladiátor és a Pearl Harbor az égi háború filmzenei albumán. Több filmrendező felkérésére írt zenét, például Ridley Scottnak, Tony Scottnak, John Woo-nak, Catherine Bigelow-nak és Steven Spielbergnek is. 2004-ben kivált Zimmeréktől és megalapította saját stúdióját. Ezt követően számos saját filmes munkán dolgozott, köztük az Időgép, a Macskanő vagy az Ígéret zenéin. Nevéhez fűződik többek között a Beavatás, az Equilibrium, Gyilkos nyugalom, Végtelen boldogság vagy a Karib-tenger kalózai, a Fekete gyöngy átka filmzenéi. Utóbbi évek munkái közé tartoznak a Szellemírtók, Örökség, az Adam Project és a Bálna című filmek aláfestései. Most azonban hallgassunk meg további zenei részleteket az Időgép című filmből, amelyeket a hangszerelés gazdagsága, sok esetben például a kórussal színesített dallam tesz felejthetetlenné.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömri út megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en, Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. Az Adelany varázslatos élete című filmet 2015-ben mutatták be Toland Krieger rendezésében. A direktor Steve Perry szomszédságában nőtt fel, így már 13 éves korában betekintést nyerhetett a filmgyártás rejtelmeibe. A Kaliforniai Egyetem filmes szakán végzett, 2004-ben létrehozta saját produkciós irodáját, 2006-ban pedig már a Method Fesztivál legjobb filmnek járó díjával térhetett haza. Eddigi rövid, de tartalmas pályafutása alatt 20 filmet rendezett, köztük az Alattomos érzelmek, a December Ends, a Celeste és Jesse mindörökre, a Sabrina hátborzongató kalandjai című széria két epizódja, továbbá az Adelany varázslatos élete című filmeket. A készítők nehezen döntöttek a rendező és a főszereplő személyéről. Eleinte Catherine Hegel-lel és Natalie Portman-nál tárgyaltak, de végül Blake Lively-ra esett a választásuk. A filmben a 29 éves Adeline csodával határos módon túlél egy balesetet. Miután felgyógyul, megmagyarázhatatlan dologra lesz figyelmes, a balesetnek köszönhetően nem öregszik tovább. Majdnem 8 évtizeden keresztül őrzi a titkát, félve a lelepleződéstől. De véletlenül találkozik Alice Jones-szal, aki szenvedélyes, romantikus, életszerető férfi, és igen közel kerülnek egymáshoz. Amikor a férfi szüleivel töltött hétvége azzal fenyeget, hogy kiderül a titka, Adeline úgy dönt, örökre megváltoztatja az életét.

Az Adeline varázslatos élete zenei aláfestését Rob Simonson írta. Rob Simonson Missouriban született 1978-ban. A zeneszerző és előadó művész a The Echo Society zeneszerzői kollektíva társ alapítója. Simonson saját zenei útját járta be, és az évekig tartó tanulás és kísérletezés során olyan hangot alkotott, amely egyszerre tiszteli a zenei hagyományokat és kutatja az új határokat. Munkássága átível a műfajokon, az Oscar-díjra jelölt drámáktól a techno-thrillereken át, a romantikus vígjátékokig és a Coming of Age filmekig. Simonson zeneszerzői pályája akkor kezdődött, amikor a West Ender című indie film zenéje kapcsán Michael Dana felfigyelt rá. A Dana-val való későbbi együttműködések révén Simonson további zenéket szerzett a Moneyball és a Life of Pi című filmekhez. Így aztán Simonson a saját útjára léphetett, és a The Hollywood Reporter szerint is készen állt arra, hogy elfoglalja a helyét a zeneszerzők A listáján. Zenét a New York Times tökéletesen kalibráltnak, a Variety érzékenynek és kifinomultnak, a Hollywood Reporter pedig gazdagnak nevezte. Simonson elkötelezettsége a művészi kifejezés iránt a filmes munkákon túlmutat. Társalapítója volt a The Echo Society-nek, ahol élő és interaktív audiovizuális előadásokkal összekapcsolja és inspirálja a Los Angeles-i közösséget.

Rob Simonson rendkívül bensőséges és magas színvonalú muzsikát készített az Adeline varázslatos életéhez. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy mivel a történet az elmúlt 100 évben játszódik, a nagyzenekar jelenti a legmegfelelőbb eszközt. Noha elektronikus elemek és ambientes megoldások is jelen vannak, azok döntően az atmoszférát erősítik, és nem hangoznak gépzeneként. Olvashattuk a filmzene.net portálon a szerző nyilatkozatában. Rob Simonson egyébként most először dolgozott együtt Toland Krieger rendezővel. Adeline témája legtöbbször zongorán csendül fel, a célunk pedig az volt, hogy melankolikus és szép legyen, ugyanakkor ne túl szomorú, nyilatkozta a szerző. A filmzene másik vezérfonala a szerelmi motívum. 6 óráig tehát hallgassuk az Adeline varázslatos élete című film dallamait itt a Cinemusicban Rob Simonson tollából.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban futóverseny miatt 6 óra és 13 óra 30 perc között lezárják a budai alsórakpartot, a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között. Lezárásra kell készülni 9 órától 10 óra 20 percig az Apród utca, Attila út, Alagút utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér útvonalon, valamint 11 óráig az Andrássy úton, az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
5: 6 óra után folytatjuk filmzenei műsorunkat, a Cine Musicot, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban egy nagyon különleges, látványvilágú, speciális technikával készült, azonban kizárólag felnőtteknek szóló animációs sorozat mutatkozik be önöknek. Tartsanak hát a Cine Music 30 perces sorozatblokkjával.

Az imént hallott csodálatos dallam a 2019-ben az Amazon csatornáján indult széria, az Undone magyar címe, a hiány egy csodálatos zenei részlete. A kizárólag felnőtteknek szóló széria olyan önsorsrontó embereket mutat be, akiknek belső mentális világa romokban hever. Minden erejükkel azon vannak, hogy ezzel a belső káosszal megküzdjenek, miközben akarva, akaratlanul másokat is magukkal rántanak. A korábban a BoJack Horseman című nagy sikerű komédia sorozat alkotói, Raphael Bob Waksberg és Kate Purdy a hiány megalkotásakor maradtak ugyan a már jól bevált animációnál, de sikerült jóval mélyebb, mondhatni depresszívebb hangvételre váltaniuk. A hiány egy 28 éves lány, Alma története, akinek egész élete a monotonitásról szól, míg aztán egy autóbaleset következtében sikerül kapcsolatba lépnie elhunyt édesapjával, akinek segítségével arra is rájön, hogy képes utazni az időben. Így aztán Alma nyomozásba kezd, hogy kiderítse, ki gyilkolta meg az édesapját.

Az imént a rendkívül különleges atmoszférát teremtő Hiány című sorozatból hallottak egy zenei részletet. A széria nem csak a téma, hanem a látványvilága miatt is ritkaság számba megy, ugyanis ez az első epizodikus sorozat, amelynek elkészítéséhez rotoszkóp technikát használtak, azaz a minimális díszletek között forgatták le a színészekkel a jelenetet, majd az animátorok a forgatókönyv alapján rajzolták és festették meg a végleges képet. Ilyen technikával korábban csak videóklippek és két rövidfilm a kamera által homályosan vagy az élet nyomában kapcsán találkozhattunk. Így volt lehetséges tehát olyan látványvilágot teremteni, ami egy élőszereplős sorozat esetén hiába való próbálkozás lett volna. Az első évad sikere után várható volt a második évaddal való visszatérés, amely idén áprilisban debütált az Amazon csatornáján.

A Hiány című zseniális látványvilágú filozófiai sorozatban kiváló színészi alakításokat is láthatunk. A főhősnőt, Almát Rosa Salazar, amerikai színésznő alakítja, akinek neve még talán a rendszeresen moziba járók körében sem lehet feltétlenül ismerős. Holott már olyan filmekben bizonyította színészi tehetségét, mint a Tanítónő vagy a Madarak a dobozban, de legnagyobb szerepe mégis a 2019-ben bemutatott Alita a harc angyala volt, amelyben a főszereplőnőt alakította. De térjünk vissza a sorozatra, pontosabban annak dallamvilágára, amelyet a számos kisebb díjjal kitüntetett ír származású zeneszerző Amy Doherty komponált. A zeneszerzőhölgy nevével eddig olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint a Marooned című rövid animációs film, vagy az Itt és Most című 2018-ban bemutatott film Sarah Jessica Parker főszereplésével. Most egy kis zenei összeállítás következik a Hiány című sorozatból, amellyel búcsúznak már a sorozatok, de várjuk Önöket jövő héten is, amikor bemutatkozik a Fekete Madár című széria, mely a nemrégiben elhunyt kiváló színész Ray Liotta egyik utolsó munkája volt. Tartsanak velünk jövő héten is!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban futóverseny miatt 6 óra és 13 óra 30 perc között lezárják a budai alsórakpartot, a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között. Lezárásra kell készülni 9 órától 10 óra 20 percig az Apród utca, Attila út, Alagút utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér útvonalon, valamint 11 óráig az Andrássy úton, az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is H. Varga Marian. A Cine Music előző adását a Nagy Durranás zenéjével zártuk, mai műsorunkban pedig ennek folytatásával köszönünk el hallgatóinktól. Az Airplane és a csupaszpisztoly mellett a Nagy Durranás is azon Jim Abrahams alkotások közé tartozik, melyek újabb résszel gazdagodhattak. Míg a Nagy Durranáshoz a 80-as évek egyik kasszasikere, a Top Gun szolgáltatott alapot, addig a Nagy Durranás 2 a második Puck-ra keresztelt felvonás forgatókönyvének Rambo tettei biztosítása.

jutottak kiinduló alapot. A főszerepben ezúttal is Charlie Sheen és az általa megformált Topper Hawley látható, aki mellett Valeria Golino Ramadaként, Lloyd Bridges Benzonként, Jerry Halleva pedig Saddam Husseinként állt újfent kamera elé, a frissen színre lépő karaktereket pedig Brenda Bagg, Miguel Ferrer, Rowan Atkinson, valamint Richard Crenna alakította, egy cameo erejéig pedig Martin Sheen is felbukkan. Az előtthöz képest kicsit több, úgynevezett pihent humorral találkozni benne, ám továbbra is szép számmal tartalmaz kassza sikerekre történő, jól kigondolt utalásokat. A Rambo filmeken túl egy-egy jelenet erejéig a keresztapa elé épp úgy görbetükröt állított benne Abrahams, ahogyan a Kick Boxer, a Suzy és tekergő, az Elemi ösztön, a Terminátor 2, az Ítélet napja, a Star Wars, a Robin Hood, a Tolvajok fejedelme, vagy épp a Casablanca elé. Ennek folyamányaként a nagy durranáshoz hasonlóan a második Puck és a minőségi időtálló karikatúrák közé tartozik. Az első rész kíséretéért Sylvester Lévai felelt, Abrahams azonban a folytatást már nem vele képzelte el. A direktor szinte minden filmjében más komponistával dolgozott, választása pedig ezúttal Basil Paul Dorisra esett, aki igen változatos időszakot élt meg 1993-ban. A Robotzsaru 3 révén visszatérhetett a Robotzsaru szériához, csodálatos dallamokra inspirálta a Szabadítsátok ki Willit című családi kalandfilm, a Nagy Durranás 2, a második Puck pedig teret biztosított számára a vígjátékok világában, melyre kevés példa akad munkásságában. Igaz, utóbbi csak a film stílusa miatt tekinthető vígjátéknak, a score szempontjából nem. Abrahams ugyanis, bár komponistát cserélt, alapvető elvárásán nem változtatott. A Nagy Durranáshoz hasonlóan ezúttal sem a műfajra jellemző megoldásokkal teletűzdelt, tipikus vígjáték zenét várt el, hanem komoly hangvételű művel kívánta ellenpontozni a látottakat. A folytatás fő kiinduló pontjai a Rambo filmek, melyekhez Jerry Goldsmith szerzett lendületes, elektronikus elemekkel tarkított szimfonikus zenét. Paul Doris ezt a vonalat követte, ám Lévaival ellentétben ő már kevésbé alkalmazott az alapokra utaló zenei kitekintéseket. Elsősorban az akciózenei megoldásokra építkezett, de némi drámát, illetőleg romantikus vonalat is belecsempészett kíséretébe, utóbbit úgy, hogy az a Művész Pánik című romantikus vígjáték Inamorata dalára épüljön. Ezen 50-es évek derekán született filmslágeren túl Paul Doris olyanokkal osztozott a zenei alátámasztást igénylő jeleneteken, mint Bill Conti amerikai gladiátorok ihlette fő témája, a Pointer Sisters I'm So Excited című dala, vagy épp Marvin Gaye és Kim Weston duettje az It Takes Two. Következzen egy kis ízelítő a Nagy Durranás 2, a második Puck inspirálta aláfestésből, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, a mai műsort Varga Ramóna szerkesztette, munkatársaink voltak a filmzene.net portál szerkesztői Glock Melinda, technikus kollégánk és a műsorvezető H. Varga Marian. Cinemusical jövő hétvégén is várjuk Önöket ugyanezen a frekvencián, ugyanebben az időben. További szép estét kívánunk, most pedig induljon a Nagy Durranás 2, a második Puck zenei anyaga.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Csittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk. Ma 1917. október 5-éig megyünk vissza az időben, hiszen megszületett Szabó Magda. Hát én ezt nagyon vártam, hogy erről beszélgessünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen információkat osztasz meg velünk, mert biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokat is meg fogunk tudni most Szabó Magdáról, amit nem is gondoltunk volna eddig.
2: Szabó Magda, először is, ha meghalljuk az ő nevét, vagy ha halljuk őt nyilatkozni a korábbi felvételekből, akkor mindig is debreceni lányként hivatkozott magára, tehát ő egy alföldi és vidéki hölgy volt. De ezzel együtt jó pár olyan regénye van, amely mégis Debrecen mellett, a fővárosban vagy a fővárosban is játszódik. A hősnő is, a hősei is sok időt töltenek a fővárosban, és ő maga is Budapesten élte le az élete nagy részét. Tehát ez mind az életén, mind a regényein meglátszik.
1: Szabó Magda budapesti életére én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mindenképpen összefonódik a legismertebb regényével, az Ajtó című regénnyel is, hiszen ez az a regény, amelyből filmadaptáció is készült. Ennek a könyvnek a helyszíne az, ami a legjobban köthető Szabó Magda életéhez is, hiszen a második kerületbe Pasarétre kell ellátogatnunk, egészen pontosan a Júlia utcában, ugyanis ebben az utcában élt Szabó Magda, a Júlia utca 3-as szám alatt, és tőle két házzal odébb lakott a könyvnek is a főhőse, aki Emerenc, a valóságban Szőke Juliannának hívták Szabó Magda házvezetőnőjét, rálátott az írónő, illetve férje Szobotka Tibor lakására, tehát így volt közöttük egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, amely mind az életben, mind pedig a regényben nagyon szépen kirajzolódik.
1: Igen, hiszen az Ajtó című mű az arról szól, ugye, hogy egy írónő és a házvezetőnőjének
2: a kapcsolata. Így van. És rendkívül érzékletesen mutatja be a házvezetőnőnek a szinte mitológikus alakját, rengeteg titok övezi az ő lényét, az ő otthonát, a bizonyos ajtó, ami mögé szinte senkit nem enged be, és hát valóban elmehetünk, és meg is nézhetjük azt, hogy hol zajlott mindez. A Júlia utcában lakott Szabó Magda, jelenleg is egy emlék tábla hirdeti, az ő emlékét őrzi, viszont az nagyon érdekes, hogy amikor a filmet forgatták, akkor nem a Júlia utcában forgatták, hanem néhány utcával párhuzamosan tőle a Lócz Károly utcában. Ezek az utcák nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz.
1: Szabó Magda hogyan kezdte a pályáját?
2: Ő költőként indult, 1949-ben odaígérték neki Baumgarten díjat, amit még azon a napon vissza is vontak, és tiltólistára tették, ugye itt a politikai felhangot sem lehet kizárni, és így 10 éven keresztül nem jelenhettek meg művei. Ebben az időben egy általános iskolában tanított, először egy 6. kerületi általános iskolában, a Szinyei Merse Pár utcai általános iskolában, majd pedig a 8. kerületi Horváth Mihály téri bemutató gyakorló iskolába került. Kevesen tudják róla, hogy ő 10 évig pedagógusi karriert is betöltött.
1: De gondolom rengeteg anyagot gyűjtött ez idő alatt.
2: Így van, és ő maga is nyilatkozta többször is, hogy az ifjúsági regényei a 8. kerület környékén játszódnak. Ezt a környéket ismerte meg a legjobban, hiszen itt tanított. Az ifjúságnak szóló regényei ezen a környéken játszódnak. És még egy regényét említhetjük, az Őz című regényét, amelynek főszereplője Encsi Eszter, egy tiszamenti kisvárosból kerül föl Budapestre, közvetlenül a háború után, fiatal éveiben. Ez a regény egy nagyon szomorú hangulatú belső monológ tulajdonképpen, itt beszél először őszintén az életéről, de ahogy az életéről beszél, különböző budapesti helyszínek jelennek meg itt is a könyvben, megjelenik a Sashegy például, a Margit sziget, illetve a szigeten található nagyszálló, tehát egyfajta kor történeti dokumentumnak is felfoghatjuk az Őz című regényt.
1: Szabó Magda életében milyen jelentős helyszínek vannak még?
2: Élete utolsó éveit már nem a Júlia utcai lakásában töltötte, hanem Keresztfia házában, Kerepesen élt. Fontos tudni, hogy bár férje volt, ugye már említett Szobotka Tibor, Szabó Magdának nem született gyermeke, nincsenek utódai, úgyhogy a Keresztfia volt az, aki a legközelebb állt hozzá, és ő is gondozza az írónő hagyatékát, tehát az ő otthonában élt Kerepesen, és itt is hunyt el 2007-ben. Nagyon szépen, hozzáméltó módon olvasás közben.
1: Mi az, ami őrzi az ő nevét Budapesten?
2: 2009-ben egy második kerületi iskola vette fel az ő nevét, úgyhogy van most már a második kerületben egy Szabó Magda nevű magyar-angol két tannyelvű általános iskola, illetve 2021-ben szintén a második kerületben egy közterületet is neveztek el róla, illetve, ahogy már mondtuk, mind a Júlia utcai otthona falán, mint pedig a Kerepesi ház oldalán emléktábla hirdeti, hogy itt élt ezeken a helyszíneken.
1: Olvassunk Szabó Magda műveket, verseket, amelyik szimpatikus neki. Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy szomorú történet érkezik, a Batthyány Örök Mécses története, ugye ez október 6-ához kapcsolódik.
2: Igen, hát tudjuk, hogy ez 2001 óta nemzeti gyásznap október 6-a, és minden iskolás gyerek kívülről fújja a 13 aradi vértanú nevét. Tudjuk, hogy a 48-49-es szabadságharc leverése után a súlyos megtorló intézkedések egyike volt az, hogy a vezetőket kivégezték, és bár a vértanúk neve Aradhoz kapcsolódik, nem az összes vértanút végezték ki Aradon, hiszen az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost Pesten lőtték agyon 1849. október 6-án, és az ő kivégzésének a helyszíne pedig nem volt más, mint az új épület, amiről már beszéltünk korábban. Ez egy hatalmas katonai létesítmény volt, amelynek az építését még második József rendelte el 1786-ban. Ez egy rendkívül megfélemlítő, nagyon negatív képzetek kapcsolódtak ehhez az épülethez, ezzel a katonai létesítményhez. Különben egy hatalmas épület volt, és ennek az épületnek az udvarán végezték ki Batthyány Lajost 1849. október 6-án. Megépültekor ez az új épület még nem okozott különösebben problémát, hiszen jóval a pesti városfalakon kívül állt, ám ahogy lebontották a városfalakat az 1800-as évek elején, és Pest elkezdett épülni, szépülni, fejlődni, terjeszkedni, ez az épület igazából útjában állt a fejlődéseknek, és körbenőtte ezt a területet, az új épületet körbenőtték az új épületek. Ez az épület kaszárnyaként, fegyvertárként és börtönként is funkcionált, és aztán a 19. század végére világossá vált, hogy ennek az épületnek mennie kell, annál is inkább, hogy 1885-ben a szomszédos telken elkezdődött az országház építése, úgyhogy az új épület tömbje ekkora már nem csak kínos, hanem tulajdonképpen fölöslegessé is vált, úgyhogy 1897-ben lebontották, és ennek az épületnek a helyén alakították ki a szabadságteret, amely 1900-ban kapta a nevét, az 1849-es forradalomra való utalásként, és a környező utcák is azok az utcák, amelyek befutnak a szabadságtérre, a 48-as szabadságharcnak állítanak emléket, hiszen van itt október 6-a utca, van itt Aulich utca, Vécsey utca, Honvéd utca. Tehát ha itt járunk a környéken, akkor szinte minden erre a szabadságharcra emlékeztet minket.
1: Az új épület lebontása után volt valamilyen intézkedés még, hogy azért valami emlékmű kerüljön ide?
2: Igen, a főváros ekkor határozta el, hogy emlékművet állít az itt egykor kivégzett miniszterelnöknek, úgyhogy kiírtak egy pályázatot, és Örök Mécses tervezésére szólt ez a pályázat, ami akkoriban újdonságnak számított, hiszen főleg vallási jelleggel jelentek meg az Örök Mécsesek ez előtt, tehát nem volt ilyen politikai megemlékezésnek a formája. Ez az emlékezési pont az egykori új épülettel szemben került kijelölésre, és itt avatták fel 1926. október 6-án a Batthyány Örök Mécsest, az egyik utolsó, még életben lévő 1848-as honvéd jelenlétében. Különben az is nagyon fontos, hogy nem csak Batthyány Lajos kivégzésére került itt sor, hanem 1849. júliusa és 1850. januárja között több mint 200 embert ítéltek ki és végeztek ki a szabadságharcban betöltött szerepe miatt, tehát zajlottak a megtorló intézkedések. Ebben az épületben, amely börtönként is működött, volt egy hadbíróság is, 1849 és 55 között több ezer ember ellen folytattak bírósági tárgyalást, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez a Batthyány Örök Mécses nem csak az ő áldozatának állít emléket, hanem mindazoknak, akik a szabadságért és a függetlenségért harcoltak. És ahogy mondtuk, 2001-ben október 6-át a kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és ma a Városligetbe hívunk mindenkit, már ott is volt sok-sok múzeum, amelyben jártunk, de ma a Műcsarnokba fogunk elmenni. Hát ez is egy elképesztő építmény már kívülről is, és ami benne van, egyébként hihetetlen, hogy mi minden van ott, ami meg tud jelenni. Legyen az kortárs.
2: Mostanában főleg kortárs, igen, de kívül ugye nemes sugallja az épület, és
1: nem,
2: belül egy egészen
1: nem.
2: Más világot teremt.
1: Mit érdemes tudni az épületről? Kezdjük ezzel.
2: Ugye ha szemben állunk a Hősök terével, akkor két nagyon jellegzetes épület határolja a Hősök terét, balról a Szép Művészeti Múzeum, jobbról pedig a Műcsarnok épületét találjuk. Az épület fő motívuma az a hatoszlopos bejárati portikusz, ugye úgy nevezik azt a bejárati elemet, korintoszi oszlopokkal. Ennek a bejáratnak még a hátsó falán egy három részes freskót találunk, a szobrászat kezdetét Vulkán és Aténi alakján, a művészetek kútforrását pedig Apollóval és a múzsákkal jeleníti meg a művész, a festészet eredetét pedig a szerelmes pásztorral láthatjuk. Középső képeken pedig a festészet és a szobrászat allegorikus alapjai szerepelnek. Amit én nagyon szeretek a Műcsarnokban, az a pirogránit épület díszítő elemek. Ugye a pécsi zsolnai kerámiát nagyon sok helyen használják. Az Iparművészeti Múzeumtól kezdve a Mátyás templom tetejéig mindig szoktuk emlegetni a pécsi gyárat, de ilyen színes forma és részletgazdag díszítő elemeket talán máshol nem találunk, mint a Műcsarnok épületén. A párkányok, a tablók, amorettek, tényleg hihetetlen, érdemes oda menni, és hogyha van egy jó fényképezőgépünk vagy telefonunk, rázoomolni és csak megállni és megcsodálni a Műcsarnoknak a külső borítását. Az épületet Sikedanc Albert tervezte, és 1896-ra a millenniumi kiállításra készült el, tehát idén 130 évvel ezelőtt nyílt meg ez az épület, és nagyon sok mindenről beszéltünk már a 130 éves évforduló kapcsán. Ami

0: adásokat. Ez a koncepció, ez mikor alakult náluk? Mikor jött ez?
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincs egy állandó kiállítás, mint a Nemzeti Múzeumban, vagy a Szép Művészeti Múzeumban, hanem 2014 óta van ez az új koncepciója a műcsarnoknak, hogy ahogy mondta, te is különböző tematikájú kiállításokat fogadnak be. A műfajonként 5 évente ismétlődik a nemzeti szalonok, amelyek a kortárs képzőművészet, építészet, iparművészet, fotóművészet és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik. Tehát ez egy állandó visszatérő tematika. A frissen sorozat a műtermi léptéket hozza közelebb a közönséghez, a tematikus tárlatok pedig az animációtól a természetművészetig terjednek. Kiemelt szerepet kap itt az építészet, Kós Károly életművétől Makovecz Imre élő építészetéig, fotoművészet, több fotoművésznek a munkái, például Keleti Éva, Balla András, Benkő Imre vagy Olasz Ferenc alkotói világát is bemutatta már a műcsarnok. A Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításai pedig olyan világsztárok munkáit vonultatják fel, mint például David Lynch vagy Peter Lindbergh. Tehát rendkívül színes a palettája a műcsarnoknak. A képzőművészeti tárlatok mellett pedig megjelenik a zene, a tánc, a film és a színház is a műcsarnok programjai között. Vannak itt rendhagyó tárlatvezetések, a legfiatalabbakat pedig múzeumpedagógiai foglalkozások várják, de egy része a tárlatoknak virtuális sétákon online is bejárható.
0: Pontosan, és ezt azért találták ki, ez is a Covid-nak egy következménye egyébként. Akkor kezdték el, és most úgy van minden egyes kiállításnál, ahogy a kiállítás véget ért, onnantól az online felületükön is elérhető, és virtuális sétán keresztül mehetünk, és úgy, mintha ott sétálnánk, megnézhetjük ezeket a művészeti alkotásokat.
1: Igen, itt most két időszakos kiállítást találunk, az egyik Sáros László György épületei és fotói, ez a kiállítás november 15-éig látogatható, Árendás József tervezőgrafikus kiállítása pedig november 22-éig. Illetve a megnyitás 130. évfordulójának tisztelegve 2026. október végén az épületben az intézmény elmúlt 130 évét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik, különös hangsúllyal az utóbbi 7 év jelenkori képzőművészetére.
0: Nagyon izgalmas lesz szerintem, ha tehetik és még nem voltak a műcsarnokban, tessék elmenni.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatában hova fogunk ellátogatni, ami a zenéhez kapcsolódik?
2: Hát egy olyan épületet találtam, amiről ha hiszed, hanem eddig még nem beszéltünk.
1: Pedig rengeteget tudunk róla, szerintem.
2: Igen, úgyhogy a Művészetek Palotáját hoztam.
1: Képzeld el, hogy most voltam az Operában egy sétán, ahol Zoboki Gábor tartott egy sétát, és ugye ő mesélt arról, hogy bizony, hát az, hogy a Müpának ilyen a hangzása, és hogy így néz ki a Müpa, hát az neki köszönhető. Na, hát akkor
2: van.
1: Nézzük, hogy mi minden történt itt, míg elkészült a MIPA.
2: Zoboki Gábor neve megkerülhetetlen, valóban az ő tervei dicséri a Művészetek Palotája, amely Budapest és Magyarország egyik vezető kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy hazánk elmúlt 100 éves kultúrtörténetének az egyik legkiemelkedőbb eseménye volt ennek a megnyitása 2005-ben, ugyanis ilyen összetett kulturális rendeltetésű épületegyüttes nem nagyon volt még korábban a 20. században, tehát tényleg egy igazi kincs született a Művészetek Palotájával.
1: A Duna partján, és ezt biztosan tudja mindenki, hogy ugye a Nemzeti Színházzal szemben mellett van.
2: Az UNESCO világörökség listáján is szereplő Dunapart részeként megszülető milleniumi városközpontról van szó, tehát ez a déli részére esik a fővárosnak. Ez a 2000-es évek után kezdett el kialakulni ez a városrész, ugye új lakóépületekkel, irodaépületekkel, és valóban a Nemzeti Színházzal, illetve a Művészetek Palotája, talán ez a két legjellegzetesebb épülete a milleniumi városközpontnak. Elmondhatjuk, hogy ezzel tényleg egy új kulturális központ jött létre a fővárosban és Európában. Egy olyan létesítmény, a MÜPA, amelynek a megjelenése, a funkciói, a kivitelezés kiváló minősége és a 21. századi technikai háttér lehetővé teszi bármilyen magas minőségű és nagyméretű produkció befogadását, és képes arra, hogy a legkülönfélebb művészeti ágakat együtt egy helyen vonultassa fel.
1: Mennyi idő alatt készült el, illetve kiknek köszönhetjük ezt?
2: 28 hónap alatt épült fel ez a komplexum, és 3 főegysége van a Duna felüli oldalon. Ugye önálló intézményként működik a Ludwig Múzeum, középen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, valamint a keleti szárnyban a Fesztivál Színház, de ebben az épületben találjuk a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is, tehát egy nagyon összetett épületről van szó. Az ingatlan fejlesztője a Trigranit ZRT, a generál kivitelező az Arkadom építőipari ZRT, és a tervező Zoboki, Demeter és társaik építész iroda volt, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás épületet.
1: Az épületet mi határozza meg?
2: A MÜPA egész struktúráját és külső megjelenését a belső tartalom határozza meg. A jelentőségét mindenképpen a hiánypótló szerepe adja, hiszen a technikai színvonala a hazai és a nemzetközi építészetben is egyaránt kiemelkedő alkotássá avatja. Ez meg is történt, hiszen megnyitása után egy évvel már elnyerte az építészeti, illetve ingatlan fejlesztési Oscar-díjként számon tartott FIAPCI Pridexcellence 2006-os kitüntetést az úgynevezett speciális kategóriában. Ebbe a kategóriába a nagyközönségnek termékeket és szolgáltatásokat kínáló épületeket, tehát az oktatási, közművelődési intézményeket, könyvtárakat, reptereket díjazzák, és ebben nyerte meg ezt a díjat a MÜPA épülete.
1: A MÜPA-nak a terei szerintem fantasztikusak. Egyébként a Bartók Béla hangversenyteremben ott az orgona, az, hogy felül, hogy vannak ott a panelek, hogy egyébként miért így van kialakítva, és hogy az oldalsó panelek is mire szolgálnak, de még akár a széksorok, vagy hogy vannak ott felépítve az oldalsó pályok, mindennek szerepe van és funkciója.
2: És ez mind-mind az akusztikát segíti elő, hiszen a világ egyik legjobb akusztikájával rendelkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, és ha már az orgonát említetted, akkor a nézőtérre szemben található úgynevezett orgonák orgonájának is nevezett hangszer komplexum. Ennek az orgonának 6804 sípja van, 92 regisztere és 5 manuálja, tehát ez így együtt méretében és technikai lehetőségeiben is tényleg páratlan.
1: A színházterem.
2: Ugye a MÜPA keleti harmadában helyezkedik el, nagyon korszerű technikával, egy akusztikus előadóteremről van szó, 443 férőhelyes, és Fesztivál Színháznak a színpada pedig 750 négyzetméteres.
1: És amit még sokat szoktak emlegetni a MÜPA-val kapcsolatosan, az az üvegterem.
2: Bizony, az a nagyon különleges kilátást biztosító üvegterem, amely 130 fő befogadására képes, illetve kisebb rendezvényeket szoktak vinni a kék terembe, és hát ahogy mondtuk már korábban is, a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is itt találjuk. Tehát több kis és nagy rendezvény, zenei és más típusú rendezvények befogadására is alkalmas, amiben egy igazi, sokoldalú, fantasztikus 21. századi épület jött létre.
1: És ott van ugye a Ludwig Múzeum is, középen egyébként ugye van egy könyvesbolt is, ahol a te könyveid könyveidet is megtaláljuk?
2: Igen, szoktam látni, és mindig nagyon örülök, hogy ott szoktak lenni az én könyveim is. A Ludwig Múzeum kiállítását pedig az aznapi műpába szóló jeggyel ingyenesen látogathatjuk, és ne felejtsük el, amit én nagyon szeretek a műpának, a díszkivilágítása.
1: Igen, igen.
2: Tehát este az, hogy változtatható a színe, hogy néha ilyen átmenetek vannak egyikből a másikba, illetve azok a kis fénykukacok, ugye, ezek a fénycsíkok, amelyek az épületen vannak, egy annyira messziről is tényleg jellegzetes, felismerhető, szerethető épület, hogy tényleg kívül belül egy csoda. A műpa. A homlokzati díszkivilágítását 2013-14 környékén építették újjá, és itt a tervező Zoboki Gábor régi álmát sikerült valóra váltani azzal, hogy az egész épület élénk, mély, változtatható színű díszkivilágítást kapott, és hát így vált a pesti látkép egyik meghatározó épületévé.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy leget hozunk a folytatásban. A Mi Atyánk utcába látogatunk el, ugyanis ez a főváros legrövidebb utcája, és ennek a történetét ismerhetjük meg. Hol van ez az utca?
2: Pesten vagyunk, az 5. kerületben. A Deák Ferenc utcát és az Erzsébet teret összekötő kis, hát nem is tudom, hogy utcácskának nevezhetjük, ez egyetlen tömbből álló átjáró, ami valóban a város legrövidebb utcája, és a Mi Atyánk utca nevet viseli.
1: Mióta? Mikortól? Hogy került ez ide? Mikor lett ez a neve? És mik vannak körülötte?
2: Az utcának az első megjelölése a legkorábbi adat 1803-ból való. Réz utca volt. Kupfergasse-nak hívták, ugye ne felejtsük, hogy akkoriban német utca nevek voltak, tehát 1803-ban még Réz utcának hívták ezt a kis utcácskát. Itt állt ugyanis egy jeles rézöntőmester, bizonyos Remold Jánosnak a műhelye, és az utca másik oldalán Ürményi József, a 7 személyes tábla tekintélyes bírája építetett bérházat. Először Réz utca volt, aztán ez a Réz műhely, ez a rézöntő műhely valamikor az 1820-as években átköltözött az Arany János utcába, és közben felépült itt a környéken a Deák téri evangélikus templom, amely mai napig a fővárosban a legnagyobb protestáns templom. Éppen ezért időszerűvé vált ennek az utcáskának a név változtatása, és mivel a Deák téri evangélikus templomba igyekvő hívek általában rövidítve ezen a kis átjárón mentek a templomba, és ez pont annyi idő volt, amíg átmentek ezen a kis utcáskán, amíg elmondhattak egy Mi Atyánkot. Megszületett az új név, úgyhogy 1820 táján már Paternoster Gasse, Paternoster közként találjuk a térképeken, és ennek a magyar alakját, a Mi Atyánk utcát 1873-ban a főváros egyesítésekor törvényesítette a közmunkák tanácsa. Ettől számítva hosszú évtizedeken keresztül megmaradt a Mi Atyánk utca név, azonban az 50-es évek elején, ugye a legsötétebb kommunizmus éveiről van itt szó, az utcácska egyik oldalán a Deák Ferenc utca volt, viszont a mai Erzsébet tér akkoriban volt, ugye Sztálin tér, Engels tér, szóval azért gondoljuk el, hogy itt a Mi Atyánk utca mondjuk a Sztálin tér vezető utcácska legyen. A nevek annyira nem passzoltak ebben az időben, úgyhogy nagyon egyszerű megoldást választottak, hogy az utcát, mint közterületet egész egyszerűen megszüntették, tehát nem átnevezték az utcát, hanem levették a táblát. Tehát egy jó ideig nem volt semmi ezen a kis átjáró helyen, és majd a rendszerváltás után a 90-es években került vissza a Mi Atyánk tábla, tehát nem kapott más nevet, nem nevezték át, nem keresztelték át, hanem egész egyszerűen csak megszüntették egy jó pár évtizeden keresztül.
1: Tehát az utca létezett, és meg nem is.
2: Így van, így van.
1: És ami
2: van
1: körülötte volt, ugye eleinte akkor, ahogy említetted, egy rézöntőmesternek volt a műhelye, a másik oldalán ugye volt egy bérház, és ezután aztán elköltözött ugye a rézöntőmester. De utána milyen épületek voltak itt?
2: Ennek a kis utcáskának ugye két határoló épülete van, gyakorlatilag két szállodáról van szó. Az egyik épületet az Adria Biztosító Társaság építette székhelyéül. 1909-ben vette meg azt a bizonyos Ürményi házat, amiről az elején beszéltünk.
1: A bérházat,
2: így van. Azt lebontották, és ennek a helyére építették fel ezt a biztosító társaság székhelyet, amelynek az az érdekessége, hogy a homlokzatán a különböző biztosítási ágakat képviselő 10 szobrot találunk. Nekem, amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor mindig néztük ezeket a szobrokat, mert egyiken egy ilyen szárnyas tartó alak van, a másikon egy mozdony, tehát itt a közlekedési kártól kezdve a természeti csapásig mindenféle biztosítási kár eseményt megjelenítő szobrokat találunk, érdekes megnézni ezeket. Ezek a szobrok az eredetig sajnos vagy megrongálódtak, de 2003-ban újra faragták ezeket a szobrokat. A második világháborút követően ez a budapesti rendőrfőkapitányság székháza lett, úgyhogy a földszinten kihallgató szobákat és fogdákat alakítottak ki. Ez az épület fontos szerepet játszott az 1956-os forradalom során is, van is rajta egy emléktábla, és 2000-ben luxus szállóvá alakították át. Olyan hírességek szálltak itt meg többek között, mint például II. Erzsébet angol királynő vagy George Bush amerikai elnök. Jelenleg ez az épület a Ritz-Carlton szállodalánc tagja. Ez tehát az egyik oldalán található épület.
1: A másik oldala a rézöntő műhely.
2: A másik oldalán pedig a lebontott házak helyén 1971-ig egy parkolóház működött, majd 1980 1888 és 92 között, tehát pont a rendszerváltás hajnalán épült fel a ma is látható ötcsillagos Kempinski Hotel. Ebben például Michael Jackson szállt meg 3 alkalommal is, éppen ezért a hotel előtt, ott az Erzsébet tér sarkában találunk egy Michael Jackson emlékfát is, a pop király látogatásainak tiszteletére. Úgyhogy 2 ilyen érdekes, gazdagmúltú szállodaépület van a Miatyánk utca 2 oldalán, és hát elmondhatjuk talán, hogy az angol királynőtől Michael Jacksonig így a legrövidebb út a Miatyánk.
1: Szuper, köszönöm!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Csak nem 75 tonna szemetet emeltek ki a Dunából Esztergom és Dunaföldvár között. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső, és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Vereckei Nikit, aki reziliencia mentor, életmód tanácsadó és önismereti kísérő. Szia, Niki!
2: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Niki, most elmondom, mit látok. Itt ül velem szemben egy gyönyörű fiatal lány. Életvidám, kedves, tele van energiával. Miközben nagyon nehéz úton ment végig. Szóval nagyon fiatal voltál, mindössze 21 éves, amikor megfordult veled a világ.
2: Igen.
1: Itt mi történt?
2: Hát nagyon köszönöm ezeket a kedves szavakat, egyébként még mindig jól esik az ilyet hallani, főleg nőként, és igen, 21 éves voltam, amikor kaptam egy diagnózist, ugye Hodgkin limfoma, ugye egy rák típus, és teljesen megfordult velem, ahogy mondtad, a világ, és olyan dolgokon mentem keresztül, amit sosem gondoltam volna, hogy megtörténhet velem. Viszont rengeteget tanított, és hát nem ezért vagyok most az, aki.
1: Niki, hogy történt? Mi volt az első tünet? Mi volt az első jel, amire felfigyeltél?
2: Akkoriban nagyon sokat betegeskedtem, és nagyon sokat fájt a torkom. Mindig be volt gyulladva, viszont nem nagyon volt időm betegnek lenni, és hát antibiotikum kúrába kezdtem ilyenkor mindig. Egyébként általában segített, viszont akkor ott valamiért nem, és beszedtem az antibiotikumokat, és egyszerűen nem múlt el a torokfájás, meg láttam ilyen, hát ilyen kis dudart a nyakamon, ott a jobb oldalán, és hát akkor így nem értettem, hogy ez most mi, és akkor elkezdtük kivizsgáltatni.
1: De látod, ez milyen, hogy az ember nem gyanakszik rögtön? Hát végül is egy banális fertőzésre gondoltál te is?
2: Hát persze, megmondom, nekem folyamatosan be volt gyulladva a torkom, szóval nem is gondoltam, hogy nekem most itt bármi is lehet. Egyszerűen csak nem értettem, hogy miért nem gyógyultam meg.
1: És akkor mi történt? Hova mentél?
2: A nagynéném egészségben dolgozik, és ő segített nekem bejutni egy ultrahangra. Ott megnézték ugye a pajzsmirigyemet, meg ugye a torkomat is. És egyébként akkor nekem még nem mondták el, hogy ők már sejtik, hogy most itt mi lehet a háttérben. Nekem annyit mondtak, hogy kórosan nagyok a nyirokcsomóim, és emiatt tovább küldenének. És akkor utólag tudtam egyébként meg, hogy ezt ők akkor már sejtették, hogy ez valami kicsit másabb dolog, de én akkor még semmit nem gondoltam. Tovább mentem ugye ezekre a vizsgálatokra, ugye néztek CT-t, stb. És akkor derült ki, hogy hát van Hodgkin limfóma, vagy hát valamilyen limfóma gyanúja szerintük, és akkor segítettek egy orvost keresni, és úgy kerültem egy hematológushoz.
1: És mennyi idő telt el a kezdetektől fogva?
2: Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert nekem elég gyorsan megtörténtek ezek a kivizsgálások. Decemberben indult ez az egész, és egyébként január végén én már a kemoterápiát el is kezdtem. Tudom, hogy sajnos az egészségügy nem ilyen jelenleg, hogy ennyire gyorsak lennének, viszont ez egy nagyon gyorsan terjedő ráktípus, úgyhogy szerencsém volt, hogy a második stádiumig terjed csak.
1: Most ezek a fizikai változások, de mi történt a lelkedben?
2: A lelki része egyrészt nagyon gyorsan történt, szóval nem is nagyon volt időm reagálni, hogy most mi történik. Egyszerűen csak azt annyit mantráztam magamban, hogy jaj, biztos, hogy nem a legrosszabb, mert hát velem ez nem történhet meg. És így is mentem neki egyébként minden vizsgálatnak, hogy hát legyen jó az eredmény, mert mi az, hogy valami rák, tehát hogy én nem is tudtam elképzelni, hogy fiatalok körében is létezhet a rák. Ez elég hirtelen diagnózis volt, és januárban ugye be is kerültem a hematológushoz, és ő csináltatott vele még mindenféle vizsgálatot, és miután azok is beigazolták, na akkor mondta ki ő a diagnózist, hogy akkor nekem limfómám van.
1: És mi jelentett kapaszkodót számodra?
2: Ez egy érdekes kérdés, a családom az biztosan, mert nekem a szüleim, anyukám is és apukám is mindig mindenben mellettem volt és támogatott, egyébként most is így volt, illetve ugye az öcsém is. Az akkori párkapcsolatomtól nagyon féltem, hogy hogyan fogja átvészelni ezt az egészet, nem gondoltam, hogy egy ilyet kibírna, mert nem volt egy feltétlenül egészséges párkapcsolatunk, véget is ért, szóval ezt így jól sejtettem. A családom viszont tényleg mindenben mellettem volt és támogatott. A barátaimról meg volt, aki maradt, volt, aki viszont távozott, és ezt nyilván nehéz volt akkor elfogadni és megemészteni, viszont utólag teljesen elfogadom azt, hogy az emberek jönnek és mennek az életünkben.
1: Meg még mi mindenre tanított meg téged. Erről is beszélgetünk a folytatásban. Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó és önismereti kísérő. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Hát Niki, már ebből a néhány pozícióból vagy titulusból is kikövetkeztethető az, hogy egy nagyon hosszú utat jártál be, és azt, amit megéltél, azt megpróbálod továbbadni másoknak, megpróbálsz segíteni. Ugye erről szól a kemonapló.hu című oldalad is, de ettől még messze vagyunk. Maradjunk egyelőre annál, ami talán a legnehezebb lehetett. Ez pedig az, hogy megkaptad a diagnózist. De mi történt utána? Tehát biztos, hogy nem egyfajta lelki állapotban voltál, hanem valószínűleg lehettek itt hullámvölgyek és hullámhegyek. De hogyan élted meg ezt az időszakot?
2: Igen, a lelki feldolgozás az nagyon nehéz volt. Az elején a tagadásban voltam, nem akartam ezt az egészet meglátni, hogy most tényleg ez történik velem, és hogyan tovább. Ugye konkrétan azt éreztem, hogy minden ellenem van, mindenki ellenem van, és hogy ez miért történt velem. Utána, amikor elkezdték a kezeléseket, akkor fel kellett magamat szívnom, és muszáj volt végigcsinálnom, mert egyszerűen fiatal vagyok, és előttem az egész élet, és nagyon, tehát egyszerűen a szüleimmel se tudtam volna nyilván itt hagyni, szóval nem volt a fejemben olyan, hogy én ezt most ne csináljam. Utána, amikor ugye a párkapcsolatom véget ért, akkor jött nekem egy hatalmas zuhanás lelkileg megint, mert azt éreztem, hogy ilyen helyzetben vagyok, és hogy még pofoz az élet, és hogy még a földön vagyok. Úgyhogy oda is kellett egy hatalmas lelki erő, hogy én most ne ássam magamat teljesen földig, mert nyilván voltak bennem olyan érzések, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni, nem akarok élni, nem akarom ezt folytatni. Viszont megint csak a családom volt a szemem előtt, és a jövőm, hogy én nagyon szeretnék egyszer egy családot, nyilván egy kiskutyát, szerelmet találni, mert ugye hát az akkori párkapcsolatom véget ér, de nyilván én nagyon szerettem volna valaki mellett így megöregedni. Szóval ez tartotta bennem a lelket, és ezután tudtam újra felszívni annyira magamat, hogy én ezt most végig fogom csinálni, én meg fogok gyógyulni, és egy teljes életet fogok élni. És ez segített nekem a lelki részében, ez az elhatározás és a hit magamban, hogy ezt már pedig meg tudom csinálni, illetve a naplóírás nekem nagyon-nagyon sokat adott. Én ott ki tudtam adni minden fájdalmamat, félelmemet, oda tudtam leírni a titkaimat kb., hogy mit szeretnék, hogy szeretném, és nekem az egy hatalmas lelki feldolgozás volt.
1: És az orvosok mivel biztattak, vagy ilyenkor hogyan viszonyulnak a beteghez, hiszen nem biztos, hogy ők is minden információ birtokában vannak, szóval azért csak egy bizonytalan kimenetelű betegségről van szó.
2: Az orvosom elmondta, hogy ugye ebből a típusú rákból azért elég jól meg lehet gyógyulni, viszont ugye én benne voltam egy ilyen közösségbe, egy csoportba, ahol viszont sajnos azért köszöntek el, tehát pont ez a típusú betegségről készült egy csoport, és azért ott köszöntek el emberektől. Nem szeretnék úgy nagyon rosszat mondani az egészségügyi intézményekről, de ahol engem kezeltek, ott is volt olyan nővér, aki nem volt teljesen együttérző és kedves. Tehát kértem egy ilyen jégzselét, és kb. Hozzám vágta. Ugye az elején a szüleim bent lehettek, de ugye akkor Covid volt, és egy idő után már nem lehettek bent velem, szóval teljesen egyedül voltam. Nem tudtam már, hogy feküdni kínomban, annyira fájta, amikor az egyik fajta ilyen szer csöpögött, és kicsit így oldalra feküdtem, akkor jött oda hozzám, hogy én mit buzogatom magam, szóval azért volt hideg-meleg, amit kaptam a kezelések közben.
1: És ezt félre tudtad tenni? Tehát, hogy tudtál nem erre koncentrálni?
2: Nagyon nehéz volt, mert ugye, mint mondtam, nem voltak ott mellettem akkor a szüleim, senki nem lehetett ott mellettem. Egyetlen egy kapaszkodóm volt, az pedig egy sorstársam volt, egy lány, akit pont mellettem kezeltek, ugyanezzel a típussal, és nagyjából egyszerre jártunk amúgy a kezelésekre is, illetve ugye ugyanannyi kezelés volt majdnem hátra mindkettőnknek, úgyhogy mi egymás mellé mentünk onnantól mindig, és vele nagyon sokat beszéltem, együtt nevettünk, együtt hánytunk, úgyhogy igen, hát nyilván ő nagyon sokat segített nekem akkor, és ugye én is neki, úgyhogy egymásra támaszkodtunk.
1: És tartjátok a kapcsolatot azóta is?
2: Sajnos nem, valamiért nem tartjuk a kapcsolatot, viszont tudom, hogy lett babája, Úgyhogy innen is gratulálok neki, de ezt egyébként neki is már mondtam, úgyhogy tök jó, mert nyilván ezután azt mondják, hogy nehezebb a babavállalás, de neki sikerült, szóval...
1: De látod, nem lehetetlen.
2: Igen.
1: És hát valószínűleg az okozhatta az eltávolodást, hogy ti akkor egy sorsközösségben voltatok, ami hát megszűnt, de tulajdonképpen ez nem olyan nagy baj, hiszen mind a ketten a gyógyult életeteket élitek.
2: Igen, egyébként utána is még nagyon sokáig beszéltünk, tehát hogy azért tartottuk a kapcsolatot, beszélgettünk, hogy ki hogy javul, kinek hogy nő a haja, meg elég sok mindent meg tudtunk tárgyalni, aztán valahogy nem tudom, így kikopott, de egyébként tök jó emlékszem rá.
1: Hát egymást tudtátok támogatni.
2: Igen.
1: Köszönöm, jövünk vissza, vendégem Vereckei Niki.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Niki, arról beszélgetünk, arról az első hallásra, meg másodikra is traumatikus élményről, ami veled történt. Tehát végül is meggyógyultál. Itt vagy, ez a jó hír, és ennek már 6 éve. De menjünk egy kicsit vissza a kezdetekhez. Milyen típusú kemoterápiát kaptál, illetve hogyan élted meg ezt 21 évesen?
2: Az én típusú betegségemnek az ABVD volt a protokollja, amivel

0: kezelték. Ugye itt 4 darab, egyébként ebben nem nagyon fog tudni belemenni, hogy mi van, de hogy mindegy, ezt ugye elmondtam, az ABVD. És ugye itt ami piros színű volt, ugye mi így hívtuk, hogy piros színű folyadék, ugye ez volt, ami a hajunkat hullatta, és én itt egyébként jégsapkáztam, és az utolsó ilyen lötty, amit kaptam, az pedig az ilyen véna égető, azt meg úgy hívtuk, ez meg ugye nagyon égette a vénát, és hát ez egy fájdalmas része volt, ugye itt kellett inkább jégselézni így a karunkat kezelés közben.
1: És mennyi ideig tartott a kemoterápia?
0: Elég hosszú volt, reggel 7-re mentem be, és kb. Délig ott voltam, és addig csepegett le, nyilván kaptam közben hányáscsillapító, gyulladáscsökkentő, meg így mindenféle ilyen folyadékot, szóval nem egybe folyt le ez az egész, hanem azért kaptam közben más kiegészítőket is.
1: És összességében hány hónapot vett ez igénybe?
0: Hát majdnem egy fél év volt. Szerintem körülbelül 4 hónapos volt ez a kezelés. Nyilván, hogyha ez attól is függ, hogy tudnak-e kezelni 2 hetente, vagy mondjuk kell egy kicsit csúsztatni, mert mondjuk a fehérvérsejtszám alacsony, és emiatt ugye nem kaphatjuk meg a kezelést. Szóval elég sok mindentől függ. Nekem hál' Isten tudták tartani az ütemtervet, így én 2 hetente kaptam meg a kezeléseket.
1: De közben műtéted is volt.
0: Igen, volt először egy műtétem, ugye egy biopszia, amivel megnézték, ott ezt nem altatásban csinálták, ezt nem tudtam, hogy nem fognak altatni, szóval ez nagyon durva élmény a mai napig számomra, hogy csak ott feküdtem, és felmetszették kb. A nyakam, és ott kivették a nyirokcsomót, de ott is azért voltak ilyen gebaszok, hogy mondta az orvos, hogy fú, hát ez vénához tapadt, én meg éreztem, hogy ott tett a vénám, és közben fel van nyitva a nyakam, szóval elég rosszul éltem meg. Nyilván ezek az események nagyon meghatározóak számomra, és eléggé tudom értékelni ilyenkor már azt, hogy csak így vagyok, és tök jó, hogy éppen nem történik ez velem. Illetve volt utána is egy műtétem, amikor az orvos nem tudta eldönteni, hogy nekem most nem hat a kezelés, vagy csak valami gyulladásom van. Ő megemelte volna a kezeléseimet, viszont én szerettem volna utána menni, és akkor csináltak még egy lágyéki műtétet, hogy ez most hat, vagy nem hat, vagy mitől van, viszont kiderült, hogy az csak egy ciszta volt, egy gyulladás, úgyhogy nem kellett megemelni a kezelések számát.
1: Ez jó. Ez azért jó. De Niki, végig a kezelés időszaka alatt tudtad magad tartani abban a hitben, hogy te meggyógyulsz? Tehát, hogy ez neked mindig ment? Ezt az ember így folyamatosan fent tudja magában tartani?
0: Nem mindig, a legelején egyébként, a szakítás után nem, akkor nagyon mély ponton voltam, viszont amikor ott felszívtam magam, akkor nem volt olyan a fejemben utána, hogy nekem ez nem enne. Szerintem ez a legeslegfontosabb amúgy, hogy akarnunk kell meggyógyulni, és akarni kell azt, hogy hason, mert szerintem elég sok minden azért placebo is ilyen esetben, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha véget érne ez az egész, és ez csak úgy mehetett, hogyha meggyógyulok. Úgyhogy az én fejemben már nem létezett az, hogy ez nem sikerülhet.
1: Te teljesen kizártad?
0: Teljes mértékben. Nehéz volt nagyon, tehát hogy nekem attól függetlenül rengeteget sírtam. Az, hogy, tehát nyilván megéltem a fájdalmat, gyászoltam magamat, a kapcsolatomat, minden gyászoltam magam körül. Tehát, hogy ez egy tök egyértelmű és egy normális dolog, viszont valahogy a tudatomban nem volt az, hogy én ezt ne tudnám megcsinálni.
1: És lehet, hogy ez volt a kulcs?
0: Biztos vagyok benne, hogy ez volt a kulcs. Tehát nekem is nagyon nehéz volt, és nagyon fájt, és nagyon sokat, rengeteget sírtam, minden éjszaka álomba sírtam magam. Szóval, hogy attól függetlenül lehetünk gyengék, de közben a tudatalattim, meg a tudatom az meg akart gyógyulni, és akarta, hogy vége legyen. Csak közben fizikailag megálltam a fájdalmat és a szomorúságot.
1: De hát aztán vége lett.
0: Igen.
1: Jövünk vissza Vereckei Nikivel, aki reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó és önismereti kísérő. Niki, korábban említetted, hogy naplót írtál rendszeresen. Ez utólag hogy látod, hogy miben segített neked?
2: Sokszor olvastam vissza egyébként a naplómat, a mai napig is néha megteszem, és nekem nagyon sokat segített a feldolgozásban. Én majdnem minden nap vezettem, sőt, szerintem minden nap vezettem a kis naplómat. Én kerestem egyébként valami olyasmi naplót, ami így ebben segített, hogy majdnem, hogy kimondottan ilyen kemoterápiás napló, vagy bármi ilyesmi, de egyszerűen azt láttam, hogy senki nem csinált még ilyet, hogy ránk senki nem gondolt. Úgyhogy anyukámtól kaptam egy ilyen kis naplót, és én abban vezettem. Viszont a gyógyulásom után fordult meg a fejemben, hogy hát nem volt ilyen napló, de én nekem készítenem kell egy ilyet, mert nagyon sok embernek szeretném továbbadni azt, ami nekem segített. És így megalkottam egy speciális kemoterápiás naplót, illetve egy kezelési naplót. A neve ugye kemó napló és kezelési napló.
1: És mi volt a fejedben, amikor ezt létrehoztad?
2: Olyanra szerettem volna megalkotni, ami nekem is tudom, hogy nagy kapaszkodó lett volna. Tehát, hogy legyen praktikus is, amellett ugye, hogy a konzultációs időpontokat bele lehet írni, vízfogyasztás, meg kapcsolattartás, helyszínek, stb. Ugye, ahova menni kell kezelésre, a kezelési időpontok, viszont szerettem volna mellette a lelki oldalt is támogatni, tehát ugye ez a mentális egészség támogatás, hogy vezetni benne azt, hogy egyrészt ugye, hogy hol tartunk a kezelésekben, de mellette azt, hogy érezzük magunkat, tehát hogy ilyenkor nagyon el tud vinni a negatív gondolatok és a feladásnak az érzése és gondolata, viszont nagyon fontosnak tartom a pozitivitást is, mint amit mondtam, hogy nekem a hitem rengeteget segített és az akarás, és ezért tettem bele ilyen részeket is, hogy miért vagyok hálás aznap, mit szeretnék megtanulni, tehát egy jövőképet, egy célt felfesteni, amiben ez a napló tud segíteni, úgyhogy mindkettőt erre a sémára alkottam meg. Annyiban különbözik a kettő, hogy az egyik az kimondottan kemoterápiára, a másik pedig bármilyen kezelésre jó lehet.
1: Uh-huh. És az, hogy kiírtad magadból azt, ami veled történt, az talán abban is segíthetett, hogy kihelyezted, nem? Tehát, hogy azt, ami fájdalmat okozott, szenvedés, hiszen volt ilyen része, nyilván, az valahogy kikerült.
2: Az írás az köztudottan ugye terápiás hatású. Azt gondolom, hogy bármi, amit leírtam, az akkor bennem volt, és az akkor úgy volt jó, szóval semmit nem szégyellek.
1: Igen, igen. De hogy utólag, mikor visszaolvasod, akkor nem nehéz? Nem nehéz a lelked, hogy szembesülsz azzal, hogy mi mindenem mentél keresztül?
2: Nyilván nehéz, és sosem lesz egyébként erre egyszerű visszagondolni, hogy mit éltem akkor meg, és mondom, mai napig vissza szoktam néha olvasni, mert nem tudom, egyszerűen így nosztalgiázok, de nem rosszból, szóval, hogy az elején nagyon sok rossz érzés feljött bennem, viszont idővel egyébként ez is egy terápia volt, hogy visszaolvastam, és hogy mit váltott ki belőlem is most már, hogyha visszaolvasom, inkább az erőt látom magamban, hogy ezt hogy meg tudtam csinálni, és hogy mennyire büszke lehetek magamra, hogy nem adtam fel.
1: Ez is az így is van. A Kemó Napló weboldaladon olvastam arról, hogy nagyon fontosnak tartod a lelki és a fizikai egyensúlyt. Tehát valahol, mintha összefüggésről is írnál, hogy talán a fizikai betegségek attól is függnek valamelyest, hogy vagyunk mi belül.
2: Én azt gondolom, hogy a kettő egyáltalán nem választható külön, és amilyen a lelki világunk, olyan a testi, fizikai létünk is, nagyon sok esetben tényleg az határoz meg minket, tehát egy testi betegségekben, ami bennünk zajlik. Én is tudom magamról azt, hogy valószínűleg miért alakulhatott ki ez a betegség, tehát nem éltem egy olyan életet, ahol teljes lehettem volna, és megéltem volna tényleg az életnek a szépségét. Én is alárendeltem magam helyzeteknek, kapcsolatoknak, nem voltam önazonos, azt sem tudtam, ki vagyok valójában. Egy ilyen hétköznapi csőlátású életet éltem, nagyon-nagyon fizikai síkon, és egyáltalán nem mélységében éltem meg az életemet, és azt gondolom, hogy nekem, hogyha ez a betegség nem jön, akkor sose kaptam volna meg azt a pufont, amiért tudtam volna változni egy tudatosabb és egy boldogabb élet felé.
1: És akkor, hogyha innen nézzük, akkor végül is, hát bármennyire is nehéz kimondani, valahol adott is neked valamit ez
2: igen,
1: a betegség.
2: Igen, valahol hálás vagyok ezért. Tudom, hogy fura ezt így kimondani, de nagyon-nagyon sokat tanítottam, amit be tudtam építeni az életembe, tudtam utána szakmailag fejlődni is, hogy utána másokat is tudja kísérni ezen az úton.
1: És ezt meg is tetted például a Legyőzhetetlen című könyveddel, amiről nem sokára szó esik majd. Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő. Niki, ugye létrehoztad a weboldalad kemonapló.hu címen, amelynek az alapja egy saját napló volt, amit írtál a betegséged időszaka alatt. De aztán született egy könyv is. Ez hogyan történt?
2: Igen, megírtam az Invincible, a legyőzhetetlen című könyvemet. A könyvnek az alapja egyébként a naplóm volt. A naplómban leírt dolgok voltak, és nekem rengeteget segített, ugye, mint mondtam, az írás, és elkezdték tőlem így kérni, tanácsokat kérni, hogy írtam egy gyógyulós posztot, hogy meggyógyultam ugye abban a csoportban, amiben benne voltam, és ezt többen látták, és rám írtak, hogy hát ők most az elején járnak, vagy a közepén, és hogy adjak már nekik tanácsot, hogy mit javaslok. És akkor ilyenkor fogtam magam, és amiket így összeszedtem dolgokat, ezeket így átküldtem nekik, és akkor egyszer csak így megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt így megírnám könyv formájában, és kibővíteném ezt a Word dokumentumot. Elkezdtem írni, és ez még jobb terápia volt számomra. Tehát ott tényleg mindent kiírtam magamból, átkereteztem a múltat, és ezért is volt jó visszaolvasgatni amúgy a naplómat, amit írtam ugye a kezelések alatt, mert megvolt minden információ frissen, ezáltal be tudott kerülni a könyvembe. És ugye ezt is megírtam a könyvbe, a kezeléseket, hogy hogyan éltem meg én, hogyan mentem túl egy mély pontomon, hogyan folytattam a kezelést, hogyan döntöttem el, hogy szeretnék meggyógyulni, és hogyan tudtam ezt a nehézséget leküzdeni saját magamban.
1: Niki, felmerült bennem egy érzékeny kérdés. Tehát, hogy az ember egészséges volt, aztán kap egy súlyos rákdiagnózist, egyszer csak beteg lesz. Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy amikor mégis meggyógyul, ami ugye egy csodálatos történet, akkor talán nehezebben engedi el a betegség címkét. Szóval, hogy lehetséges, hogy azt is egy kicsit nehezebb megszokni, hiába örömteli, hiába, de hogy ugye benne van az ember hosszú ideig valamiben, nem mindig olyan könnyű az átmenet.
2: Hosszú út volt nekem is, amíg úgy tudtam magamra nézni, hogy egy egészséges lány vagyok.
1: Ugye?
2: Egy egészséges fiatal lány vagyok, és rengeteg önismeret kellett hozzá, és tudatosítani magamban azt, hogy vége a kezeléseknek. Egyébként ebben is azt látom, hogy nagyon-nagyon sok ember megakad és elakad, hogy meggyógyul, és eddig volt egy feladata a kezelésekre járni, ő egy betegember, ezzel a címkével élve, de viszont vége a kezeléseknek, és te egy tünetmentes ember vagy, és ilyenkor mit kezdesz az életeddel, hogyan indulsz újra? Ki vagy te most? Mert ez a legnagyobb kérdés szerintem, hogy ki vagy most te. A régi életedben nem térhetsz vissza, mert volt valami rossz benne, természetesen azért lettél beteg. Valamin változtatni kell, valami nem működött jól, és azt most máshogy kell csinálni. Csak erre nehéz rájönni, és nekem is évekbe telt, amire rájöttem. Én is visszamentem ugyanazokhoz a megszokott dolgokhoz, mint ami azelőtt volt, de idővel, évek múltán, mint hogy megdolgoztam magam, rájöttem arra, hogy ezek a helyzetek, emberek, szituációk, kapcsolatok már nem építenek engem, és nekem tovább kell lépnem, és ez a legnehezebb, a tovább lépés és a változás, de változnunk kell, hogy ne legyünk újra betegek, és ne újuljon ki a betegség.
1: És látod, hogy ez még ebben az esetben is így van, hogyha valami pozitív változás történik? Mert akkor is volt egy identitásod a betegség alatt, amit megszoktál, és amit meg kell ilyenkor haladni. Mit tudsz tanácsolni azoknak az embereknek, akik a betegség skatuját, vagy ezt a stigmát valahogy magukra húzzák, és nem nagyon tudnak ebből kilépni?
2: Hogyha valaki jelenleg is beteg és kezelés alatt áll, mindenképpen el kell dönteni a fejből, hogy nem egy beteg ember vagyok, hanem egy gyógyuló ember vagyok, és ezt a címkét szedje le magáról, el kell hinnie azt, hogy ő képes meggyógyulni, és ne akarjunk azért benne ragadni egy helyzetben, egy ilyen betegségben, hogy figyeljenek ránk, és megkapjuk azt a figyelmet, amit egyébként lehet, hogy egészségesen nem kapnánk meg, mert ilyenkor középpontban vagyunk, és foglalkoznak velünk, ami lehet, hogy egészséges szituációban ez hiányozna. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos ezt tudatosítani magunkban.
1: Ez nagyon fontos, amit mondtál, és nagyon őszinte. Szóval, hogy végül is a betegségnek is van egyfajta pszichológiai előnye.
2: Mindenképpen, így gondolom. Aki viszont egy betegségből már meggyógyult, és esetleg tünetmentes, vagy már gyógyult, annak pedig azt tudnám tanácsolni, hogy keretezze át ezt az egészet, tekintsen annyira vissza, hogy rájöjjön arra, hogy mi lehetett ennek az oka, a gyökere, hogy ez megtörtént vele, és hogy beteg lett, és nézzen ennek egy kicsit utána, nézzen kicsit magába, és próbálja meg megváltoztatni azt a szituációt, vagy azt az életminőséget, ami ebbe sodorta.
1: Uh-huh. És Niki, ez nem ró túl nagy felelősséget az emberre, hogy azt feltételezi, vagy azt gondolja, vagy azt hiszi, hogy valahol az ő élethelyzete, gondolkodásmódja, szemlélete, megélése vezetett a betegséghez?
2: Biztosan, de viszont az életünkért felelősséget kell vállalni, enélkül nem élhetünk teljes életet.
1: Uh-huh. Jövünk vissza vendégem, Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Niki, 21 éves voltál, amikor megkaptad a rák diagnózist, most pedig 27 vagy, túl vagy a betegségen, gyógyultnak nyilvánítottak. Tehát eltelt 6 év. Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra?
2: Ez a 6 év, ez nagyon durván eseménydús 6 év volt. Az eleje az nagyon kemény munka volt. Saját magammal megismertem magamat, hogy ki vagyok én, mivel szeretnék foglalkozni, mit szeretnék az élettől. Célokat tűztem ki, és igazából párkapcsolatot kerestem amúgy, mert ugye nekem véget ért a párkapcsolatom, utána még tartottam a volt párommal a kapcsolatot, de hamar rá kellett jönnöm, vagyis hát hamar, 2 éven betelt rájönnöm arra, hogy nem egymást keressük, és sose fogjuk tudni egymást boldoggá tenni. És meg kellett egyszerűen gyászolnom azt a kapcsolatot, hogy akkor ott a második kezelésemen engem ott hagyott. Meg kellett bocsátanom magamnak, meg kellett bocsátanom neki, és tiszta lappal kellett kezdenem. Rá 3 évre megtaláltam a mostani páromat, és egy nagyon egészséges párkapcsolatban élek. Tudom, milyen az, hogyha valóban szeretnek, ha támogatnak, hogyha mellettem vannak, és annyira jó érzés ezt megélni, mert mindent, amit megéltem a betegség alatt, az egyedül létet, a magányt, az most igazából pótolja ez a mostani párkapcsolatom, és annyira jó érzés kiteljesedni, és tényleg nőnek lenni valaki mellett. Úgyhogy a továbbiakban szintén, tehát a mai napig folyamatosan dolgozom magam, mert azt gondolom, hogy dolgozni magunkon mindig kell, és mindig lehet, és elkezdtem tanulni, egyébként le is diplomáztam, hát a kezelések alatt én nem úgy egyetemre jártam továbbra is, és nem halasztottam, le is diplomáztam utána 2-szer is, és elkezdtem a segítői pálya fele menni, mert nagyon szerettem volna emberekkel foglalkozni, és embereknek segíteni, így a betegség megélése, a betegség után, hogy hogyan kezdjék újra az életüket, hogyan jöjjenek ki ebből a beteg szerepből, és igazából egészségeseknek is szerettem volna a prevencióban, a megelőzésben támogatást nyújtani, hogy mennyire fontos tudatosabb életet élni, és mennyire fontos az egészségünk megőrzése. Úgyhogy elkezdtem kitanítani magam, elkezdtem nagyon sok könyvet olvasni, rengeteg könyvet olvastam ki ilyesmi témában. Elvégeztem többféle képzést is, coachingot, tanácsadóit, szóval mindent, hogy ezt utána tudjam csinálni.
1: És milyen diplomád van?
2: Rendezvényszervezésből diplomáztam egyébként, meg turizmus, úgyhogy olyan szempontból egyébként jó, hogy mai napig magamnak tudom szervezni az eseményeket, workshopokat, rendezvényeket. Én egyébként dolgoztam is benne nagyon sokáig, tehát még most is valahol az életem része, úgyhogy nem bánom meg, hogy ezt tanultam és ezekből diplomáztam, de sokkal közelebb áll hozzám, amikor emberekkel dolgoztatok és nekik segíthetek.
1: Mm. És milyen célokat tűztél ki magad elé? Rövid távú célokat, vagy hosszabb távúakat?
2: Elég sokféle célt kitűztem, mindenféle képzés, tehát hogy képzések tárája van a fejemben, hogy miket szeretnék még elvégezni, folyamatosan szeretném bővíteni a tudásomat. Kitűztem olyan célokat, hogy nem tudom, milyen könyveket szeretnék még elolvasni, egészségtudatosabb életet szeretnék élni, tehát sportolni szeretnék. Azt is kitűztem magamnak, hogy rendszeresen jogázni fogok, meg pilateszezni, és egyébként az utóbbi 1-2 évben ezt nagyon jól tudom tartani. Imádok mozogni amúgy, főleg pilátesz, nekem az egy ilyen szerelem sportom lett. Jogázni is nagyon szeretek, elvonulásokra is szoktam menni, előadásokat is nagyon szeretem, szóval így azt a célt tűztem ki magamnak, hogy egy mélyebb életet éljek, és ne ilyen felszínes életet, mint amit mondjuk gimis koromban, vagy így a betegségem előtt éltem.
1: És miben segítenek a célok? Tehát az mit javít az ember helyzetén, hogyha tudja, hogy mifelé tart?
2: ha vannak céljaid, akkor afelé mész, és akkor van az életednek értelme, úgymond. Szerintem nagyon fontos célokat találni, mert ezek visznek minket előre, és ezek adnak löketet arra, hogy tovább haladjunk, és esetleg, hogyha kihívások jönnek elénk, akkor ezek a célok tudnak minket tovább rugdosni, hogy haladjunk feléjük, és le tudjuk dönteni ezeket a kihívásokat, túl tudunk lendülni a mélypontokon.
1: Niki, lehet, hogy nagyon merész az, amit gondolok, és nem is túl igazságos, hogy ezt így én mondom, hiszen én nem éltem ezt át. De hogy ahogy téged hallgatlak, és egyébként amikor beszéltem korábban is rák túlélőkkel, akkor nem egyszer hangzott ez el, hogy utólag úgy tekintenek a betegségükre, mint egy lehetőségre. Tehát, hogy lehetőséget adott nekik az életük megváltoztatására. Tehát, hogyha azt nem élik meg, akkor egyszerűen nem azok az emberek lettek volna.
2: Én is kaptam egy új lehetőséget, egyrészt arra, hogy megtudjam és megtanuljam azt, hogy a szerelem nem fáj, mint ahogy nagyon sokan gondolják, és párkapcsolatban lenni nem azt jelenti, hogy nagyon nagy nehézségek és áldozatokkal jár ez, hanem egyszerűen megtanultam, hogy milyen szeretetteljes és mély tud lenni egy ilyen kapcsolódása egy olyan férfi valaki, aki felemelt téged, és hogy mennyire is egészséges tud lenni egy jó párkapcsolat. Azt is megtanultam, és lehetőséget kaptam egyébként, hogy egy olyan munkát végezzek, ami nem az elvárt, nem egy olyan társadalmilag elvárt munka, amit mindenki munkának nevez, hanem egy olyan dolgot csinálhatok, ami a szenvedélyem, amit én küldetésként élek meg. És én már nem szerettem ezt a bejárós irodai munkát. Én azt éreztem, hogy nekem embereknek kell segítenem, és őket kell kísérnem az életük során. És amikor legelőször jött egy olyan munkalehetőség, hogy nagyon sokat lehetett utaznom területi képviselőként, iszonyatosan nagy szabadságot adott nekem. Tehát mindenkinek más az, amivel tud gyógyulni. Én ezekkel a munkákkal rengeteget gyógyultam, azzal, hogy utazhattam vidéken, 8 területre jártam, és mehettem, és láttam a természetet, a szabadságot, nekem ez nagyon sokat adott. Úgyhogy én erre is egy lehetőséget kaptam, és lehet, hogyha ez nem történik meg velem, akkor még mindig ott ülnék egy olyan irodában, ami engem már nem tett boldoggá. Viszont ez lehetőséget adott nekem a mozdulásra, a változásra, és nyilván mindenkinek más ez. Nekem ebben adott lehetőséget, másnak pedig másban.
1: De ez azért a meredeken hangzik, nem? Hogy a rák betegség, amihez mindenki negatív sztereotípiákat társít, és ez nagyrészt így is van, az mégiscsak tud valami hozadékot adni az életünk tovább folytatásához.
2: A rák egy nagyon-nagyon csúnya betegség, egyébként is félelmetes is amúgy, de én azt gondolom róla, hogy a legnagyobb tanító, és a legnagyobb jelzés a testünknek. Szóval ennél nagyobb jelzést igazából nem is kaphatnánk így saját magunktól, vagy így univerzumtól, vagy ki Istentől, vagy igazából ki bárhogy hívja, hogy nekünk valami az életünkben nagyon-nagyon elcsúszott, és folyamatosan kapunk kisebb jeleket egyébként, és nem veszük ezeket észre, tehát elmegyünk mellette, úgy csinálunk, mintha semmi sem történne, a kisebb jeleket nem veszük észre, és kell valami hatalmas, gigantikus, óriási jel, amitől tényleg valamerre elkezdünk mozdulni és változni, mert vannak olyan állapotok és pillanatok, amik már nem mehetnek úgy tovább, ahogy eddig mentek, muszáj valahogy változtatni rajtuk. Mert az ember nem élheti túl egyszerűen azt, hogyha ennyire felszínesen és semmilyen életet él. Na és ez a rák, szerintem.
1: Na de van belőle gyógyulás, és jár vele változás is. Jövünk vissza, vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Niki, hogyan tudsz adni másoknak, és mi az, amit át tudsz adni? Most arra gondolok, hogy a rákbetegség nem csak az adott embert érinti, hanem a környezetét is. Tehát a családtagokat, a hozzátartozókat is alaposan megviseli. Tehát amikor te segítőkezet nyújtasz másoknak, akkor rájuk is gondolsz, valahogy velük is tudsz foglalkozni, tudsz támogatást adni nekik, vagy akár csak abban segíteni, hogy ők hogyan viszonyuljanak a tünetekkel élő családtagjukhoz.
2: Prevenció szintjén egyébként mindenkit érint amúgy a rák témája, én azt gondolom.

0: Gondolom. Én ezért is szoktam tartani egyébként előadásokat is, és nem csak a betegeket szólítom meg, vagy a gyógyultakat, hanem mindenkit, mert én szerintem a legnagyobb inspiráció vagyok arra, hogy ezt a betegséget nyilván el is lehet kerülni azzal, hogy megelőzünk, és már te döntesz úgy, hogy jó, én innentől szeretnék minőségi életet élni, és egészségesebben táplálkozni, mozogni, tudatosabban élni, tehát ez mindenkinek megvan, ez a döntési joga, nem kell ahhoz egy betegséget, vagy egy nagyon durán mélypontot megélni, egy nehézséget, hogy ezen valaki változtasson. Szóval én erre szeretnék embereknek lehetőséget biztosítani a példámon keresztül is akár. Sokan keresnek meg, akik meggyógyultak, de nem tudják az életüket, hogy hogyan kezdjék újra, és rengetegen vannak úgy, hogy legalább már felismerik azt, hogy valami nem működött jól, és azért lettek betegek. Ez a jobbik eset, mert benne már ott van az, hogy akkor szeretne változtatni, csak nehéz, nyilván nagyon nehéz. A könyvemutatómon volt egy ilyen példa is, hogy egy hölgy odajött hozzám, hogy olvasta a könyvemet is, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat segített neki, mert ahogy olvasta, egy ponton megtalálta magát, és egy ponton egyébként mindenki megtalálja saját magát ebben a könyvben. Ő is megtalálta magát, és nagyon érdekelte, hogy innen hogyan tovább, hogy én hogyan mentem tovább. És benne is megszületett, hogy tudja, hogy valami nem volt jó, nagyon szeretne változni, viszont a környezete visszatartja, mert ő elkezdett változni, de visszahúzzák, mert ugye a környezetünk nem mindig tudja lekövetni a mi változásunkat. Azt gondolom, hogy a közvetlen környezetünk, tehát például a párunk, hogyha mi szeretnénk valamit is, mi szeretnénk változni, egy egészséges párkapcsolatban támogatást kapunk. Abban támogattak minket, hogy akár változzunk, vagy tudatosabban éljünk, vagy igazából így bármiben, de támogatást kapunk, és biztos, hogy nem azt, hogy leszólnak minket, hogy mi miért szeretnénk valamin változtatni, mondjuk. És hogyha viszont nem kapjuk meg ezt a támogatást, ott azért el kell gondolkodni, hogy vajon akkor jó ember mellett vagyunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a közvetlen környezetünk támogatni fog minket ebben. A nem közvetlen környezetünk viszont tök mindegy, hogy mit szól ahhoz, amit mi csinálunk, hogyha mi valamit szeretnénk, akkor csak elhatározott munkát is csinálni kell. És én ebben segítek embereknek, hogy hogyan kezdjék akkor újra az életüket, és hogyan kezdjenek el egy tudatosabb életet élni. Mert nagyon, nagyon fontosnak tartom ezt, és egyébként ők is ilyenkor kitűznek egy célt, és afelé mennek. Tehát onnantól meginhatatlan egy ember. Ha valamit szeretne elérni, akkor azt, ha nagyon szeretné, akkor képes elérni. Az előadásokkal kapcsolatban felszoktam nyitni az emberek szemét arra, hogy senki ne gondolja azt, hogy velem ez nem történhet meg, mindent meg kell előznünk a változtatással, és workshopokat is szoktam tartani egyébként.
1: Miket kérdeznek tőled?
0: A könyvbemutatómon leginkább olyan kérdést kaptam, hogy én hogyan tudtam újra kezdeni, és mi motivált, mert nyilván a motiváció az ilyenkor elég kérdéses, hogy mi az, ami minket tudna motiválni. Nagyon sokan megkérdezik azt, hogy nem félek például attól, hogy kiújul a betegségem. Erre is mindig az a válaszom, hogy én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban én nagyon sok mindent megdolgoztam saját magamban, és mindent kivettem abból, amit ebből tanulnom kellett. Szóval jelenleg nem félek attól, hogy ki fog újulni a betegségem.
1: Mm-hmm. Niki, van itt még valami? Ez, hogy te nagyon fiatal vagy. Tehát te meg tudod szólítani azokat a fiatalokat, akik hasonló cipőben járnak, mint amiben te voltál. Hogy érzed?
0: Rengeteg fiatal olvas, valahol a fiatalok a célközönségem, ugye a könyvvel is, mert ha nem is jönnek el előadásra, vagy nem is ülnek be egy workshopra, ami mondjuk ilyen önszeretett témájút, nagyon szeretek például ebben az önszeretett témában tükörfestő workshopot tartani, ahol szembenézünk saját magunkkal, és festünk valamit a tükörre. Volt olyan, akitől hallottam, hogy nem szeret tükörbe nézni, otthon sem, és ezért jött el, hogy ezt most megugorja, és segítsek neki abban, hogy akkor ő most rá tudjon nézni saját magára. Tehát rengeteg ember szenved önértékelési problémában, én szeretném a fiatalokat is ebben támogatni például a workshopokkal, illetve ugye a könyvvel, tehát hogyha ezt elolvassák, akkor biztos vagyok benne, hogy valamit találnak az életükben, amin biztos, hogy tudnak változtatni, és sokkal könnyebben fogják venni az akadályokat és a nehézségeiket és a kihívásaikat is másként tudnak rátekinteni.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendége Emberecke Iniki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő, akinek kemonapló.hu című oldalát is épp nézem, de közben előttem van a könyve is, a Legyőzhetetlen címmel, melynek alcíme 21 évesen alá kellem. Hát ez mindent elmond. Niki, az előbb felkaptam a fejem arra, hogy az önszeretetet hangsúlyoztad egyfajta tükörtechnikával, de mi az, amitől az önszeretet ennyire fókuszban van a te világodban?
2: Szerintem nagyon sok nő azzal küzd, hogy nehezen fogadja el magát, és nem igazán tudja szeretni saját magát, mert vagy nem ezt tanulta, nem tudja, hogyan kell, és ebben szoktam workshopokat tartani, meg egyébként előadásokat is. A workshop is igazából így úgy van felépítve, hogy ugye a tükröt is festünk, de közben ilyen önismereti feladatokat oldunk meg közösen, amiből ugye felismeréseket vihet haza. Készítettem egy saját önszeretetnyelvtesztet is, mert én kerestem ilyet az interneten, és egyszerűen nem találtam, viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak azzal legyünk tisztában, hogy a szeretetnyelvünk egy párkapcsolatban micsoda, hanem legyünk azzal is tisztában, hogy saját magunkkal szemben mi ez. És ezzel nagyon sok ember nincs tisztában, vagy azt hiszi, hogy ez ugyanaz, mint a sima szeretet nyelve, vagy pedig egyáltalán nem is tudja azt, hogy saját magunkat is lehet valahogy szeretni. És ebben segít ez a teszt is, hogy megmutatja azt, hogy magunkat hogyan tudjuk a legjobban szeretni, és hogyan tudunk gondoskodni magunkról.
1: Ennek miben rejlik a jelentősége?
2: Abban fontos, hogy megtudjuk, hogy mi hogyan igényeljük saját magunktól a törődést, és nem mindegy az, hogy tehát, hogy ha a fejedben folyamatosan az van, hogy kritizálod magad, belenézel a tükörbe, hogy úristen, már megint hogy nézel ki, már megint mi ez rajtad, mi ez a pattanás, és szóval, hogy közben az önszeretet közben pedig az elismerő szavak, akkor ez biztos, hogy nem tesz neked jót, hogy saját magadat bántod, és egy 1 millió példát lehetne erre hozni. Szóval tisztában kell lennünk azzal, hogy hogyan tudjuk magunkat a legjobban szeretni, és azt egyébként ápolni is kell. Tehát, hogy kijön az, hogy minőségidő, akkor tölts időt magaddal. Ha kijön az, hogy elismerő szavak, akkor dicsérd meg magad, akármennyire is nehéz, de egy idő után szokássá fog válni.
1: És ez miben segít?
2: Segíti azt, hogy elfogadjuk saját magunkat, segíti azt, hogy pozitívabban gondolkodjunk, nyilván amilyen a belső világunk, az vetítődik ki a környezetünkbe, tehát azt ne várjuk, hogy a környezetünk meg fog változni, ami által mi is megváltozhatunk. Először saját magunkban kell nekünk megváltozni, és máshogy látni magunkat, és ezt le fogja követni a környezetünk és a külvilág.
1: De ez a betegség elkerülésében, vagy ez a prevencióban is támogatást nyújthat ez a szemlélet?
2: A prevencióban mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert gondolj bele, hogyha úgy éled le az életedet, hogy mindig csúnyán beszélsz magaddal, és sosem ismered el magad, és alárendelődsz mindennek és mindenkinek, akkor a tested az nem lesz ettől boldog, se a lelked, segélykiáltásokat fog küldeni, és ezeket ugye a testünk betegségek formájában teszi meg.
1: Niki, amikor helyszínről helyszínre mész, és előadásokat tartasz, vagy éppen workshopokat, akkor azért szükségszerűen kialakul körülötted egy közösség, nem?
2: Igen, közösséget építek, és nagyon fontosnak tartom egyébként a kapcsolódást emberekkel. Szerintem a fizikai kapcsolódás nagyon-nagyon fontos, és én nagyon szeretem ezeket a személyes eseményeket is amúgy, megismerni embereket, kapcsolódni velük egy térben. Szerintem ennél a mai világban ez elképesztően fontos, és ezért is alapítottam egy Facebook csoportot is, második esélyünk közösség, reziliencia, tudatosság és átalakulás néven, hogy tudjunk kapcsolódni és tudjanak kapcsolódni olyan emberek, akik végül is valahol sorstársak, mert rá szeretnének lépni a változás útjára, vagy már ráléptek, és szeretnének magukkal foglalkozni, és egy teljesen boldogabb életet szeretnének élni.
1: Niki, mi a nagy terved a jövőre nézve?
2: A következő állomás egy győri könyvemutató lesz dr. Balogh Enikővel. Nagyon várom ezt a közös beszélgetést és ezt a könyvemutatót is. Nekem nagy álmom az, hogy vidékre el tudjam vinni a könyvemet, és be tudjam mutatni minél több városban és minél több embernek, és tudjanak ehhez kapcsolódni. Úgyhogy nekem nagy terveim erre az évre az, hogy ezt a könyvemutató turnét ezt elkezdjem és csináljam. Úgyhogy Budapest után most a következő állomás Győr lesz, illetve nagyon szeretnék továbbra is előadásokat tartani, workshopokat készíteni embereknek, illetve ugye az egyéni mentorálás az folyamatosan zajlik, jönnek hozzám emberek, szeretnének gyógyulni, szeretnének változtatni, és egy boldogabb életet élni, és ebben segítek nekik.
3: És távlati tervek? 30 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva, mesélj!
2: 30 év múlva szeretnék balinélni.
3: Találkozunk 100 év múlva, itt megbeszéljük.
2: Szeretnék nagyon sokat utazni a párommal, mert a gyógyulásom után nekem kinyílt a világ, és elkezdtünk megismerni új kultúrákat, új városokat, új országokat, és engem ez boldoggá tesz, amikor minél több országot megismerhetek, és városban sétálgathatok. Egyszerűen szeretem élvezni az életet, szeretem látni az embereket, a szabadságot, és igazából egészségesen élni, és csak úgy lenni, és ezeket a dolgokat most már nagyon tudom értékelni.
3: Kívánom, hogy ez így legyen, ahogy most elmondtad, minden teljesüljön, és ugye te vagy a legyőzhetetlen.
2: Igen, nekem azért lett ez a címe a könyvemnek, mert nekem van egy tetoválásom. Ez is egy ilyen lezárása volt ennek a fejezetnek valahol, mert amikor kimondták a gyógyulásom, akkor én csináltattam egy tetoválást magamnak ide az alkaromra, és azt írattam rá, hogy invincibile, azt jelenti, hogy legyőzhetetlen, és ez egy olasz szó egyébként. Én olaszul tanultam a gimnáziumban, és nagyon megszerettem az olasz kultúrát, Olaszországot, szóval közel állt hozzám ez a nyelv, így ezért ezzel díszelektem magam előtt.
3: És ez így is van. A legyőzhetetlent hallották Verecke Inikit. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Niki, köszönöm az őszintességed, azt, hogy olyan vagy, amilyen vagy, hogy hoztad magad, és gyakorlatilag olyasmiről beszéltél, amiről nem biztos, hogy mindenki megtenni, de hát te a hozzád kapcsolódó nyíltsággal ezt megtetted, és beavattál minket egy kicsit az életedbe. Én kívánom, hogy akkor beszéljünk itt 100 év múlva, mit szólsz, jó? Üljünk itt,
2: jó,
3: a stúdióban.
2: Jó, benne vagyok.
3: Okay, én is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és boldog életed.
2: Köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek.
3: Verecke Iniki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső, és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-je. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-jére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Ludwig van Beethoven 3. S-dur Eroika szimfónia, első tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Karmester Solti György.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozások kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutójában. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1972. február 27-én nem mindennapi sztárparádénak adott otthont a budapesti Duna Intercontinental, amit ma Marriott Hotel néven ismerünk. Ott ünnepelte ugyanis 40. születésnapját a világhírű amerikai színésznő Elizabeth Taylor. Magyarország első ötcsillagos szállodájának rendezvényén számos nyugati híresség jelent meg. Többek között Grace Kelly, Oscar-díjas amerikai színésznő, Ringo Starr, az akkor már 2 éve hivatalosan is feloszlott Beatles dobosa, továbbá Michael Caine angol színész. Az ünnepelt férjétől megkapta az arany Rubin Cartier láncon lógó 1600-as évekből származó szív alakú Taj Mahal gyémántot, ami a színésznő halála után 2011-ben egy aukción 8,8 millió dollárért, vagyis több mint 2 milliárd forintért kelt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutójában. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.